0: Álljál meg, kerüljünk elvényt, vagy valamit. És akkor ugye megint minket hűítettek, a társadalmi munkák úgy kezdte a magyarázatot, idézem, hogy nem gondoltuk volna, hogy a Szovjetunió ilyen erős. A Népszabadság, amióta van, csak ezt írja. Mit olvasol, új ember? Nem gondolta volna. A másik, a jól fésült meg, azt mondta, a kapitány, idézem, hogy az volt a baj, első két gól hamar jött. Mihez képest, ugyanis, amikor a bíró beveszi a szájába, az nem azért van, mert jó a sípnak, hanem onnantól az már a mérkőzés, tudod? Hamar jött. És kérdezd el, ő a kapitány. Ez a kapitány, ez ennyit ért hozzá. Ebben a táborban él 40 valamennyi éve, és annyi nem tud, hogy ezek lőnek, mint az oroszok, gyerekek. Na, szóval húsvét jó tett. Na, az a lényeg, hogy a húsvét. Várjál már, hát ezt nem tudom, tudod-e? Van sajtótörvényünk. Gyerekek, hát nem tudtam, mi hiányzik, aztán most már tessék. Most már is megvan. Akkor most már dőlj, mi? Ja, van sajtótörvény. Meg van kormány szóvívő. Azért már jobban jártam, mint a lengyelek, mert azoknak az Urbán. Az csak hallgatózik, mi meg már sziszegünk. Szóval a sajtótörvény azt jelenti, hát ha nem tudod, ugye nem azért, hogy az újság most már mindent megírhatna. Hát de rossz vagy, úgy értettem, hogy az újság mindent megírhat, pont. Na, ez egy olyan dolog, gyerekek. Na, egy példa. Erről már sok szó esett, de azért még egyszer. Azt írta az újság, hogy a Kistek művelődési központ van, külföldi vendégmunkások tömegverekedést kezdtek. Ennyi a hír. Na most ebből a dolgozó megtudja azt, ami rátartozik. Semmi. Hát nem? Kiverekedett, bérerek, hogyan, meg semmi? Anyósom, ne félj, tudta? Hát tudta is a mama. De Géza, most hittem a piacról. Megbeszéltük a verekedést. Képzeld el, izraeli bányászok szétverték a doni kohászokat. Miért nem lehet megírni, hogy kubai négerek a magyar rendőröket ráverték? Miért nem lehet? Gyerekek. Szégyeli? Melyiket? Hogy vendégségben néger ilyen verekedés, mint a másik otthon ilyen pipogya. Először itt vágtak fejbe a kapitányt. Ahogy kell, rangsor szerint, persze. Emberek utánam, pókra. Akkor előttem. Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozás vezetését az ügyét. Televízió elmondta a véleményét, láthattad. Remek volna. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom, akkor hazudik. Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt. Az újság meg azt írta, hogy volt. Föl akartam hívni, hogy te, mielőtt bármi véleményed van, egyeztesd. Hogy legalább ti mondjatok egyformát. Azt mondja, még valamit. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi. Mondja, mama, ez az? A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van. Még, idézem, még nincs vége, azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi születi bál az, ahol nincs egy-két verekedés.
1: Ő csak tudja, nézd, milyen ferde a fejed.
0: Na most, gyerekek, semmi nem volt, én mindent elhittek, hogy semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhittem. Csak akkor miért van kórházban 18 rendőr, miért nem 44-er? Na! Anyósom, tudja, ne félj!
1: De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt.
0: Vagy szegény rendőrök nem is mernek semmit se csinálni, mert, hogy mondjam csak szóval, mi nem mellettük állunk. Egyébként tényleg szépen, így lejáratni egy ilyen intézményt, legutóbbi kékfény, tessék, emlékezz vissza. A rendőrnek kell megmagyarázni, hogy miért intézkedik. Két méteres rendőr, hát mondtam neki, hogy álljon meg, az meg csak futott. Egy ilyen büdös lábú diszkópatkány, az ő. Én mondtam neki, hogy álljon meg. Aztán kisvartatva ő nem állt meg. Aztán tovább mentünk, megint mondtam, hogy álljon meg. Aztán csak nem állt meg. Ha én futottam volna elől, én már megálltam volna. Erre csak futottunk tovább, azt akkor ide rúgott az órom elé, ennyire. Mondtam is magamnak, Jóska látod, gyorsabban futottál volna, most pofán rúgnak. Tudod? Na most. Én meg csak mondtam neki, hogy álljon meg, aztán nem akar. Elővettem a pisztolyomat, és figyelmeztetőleg a levegőbe lőttem. Hát, mind a ketten megijedtünk, a biztos. Aztán már bánom, hogy lőttem, mert gyorsabban futottunk. Veszélyhelyzet volt, mondom. Legalább magamat lelassítom, és a lábam elé lőttem a földbe. A hüvelykujjamon azóta nincsen köröm, de... Jó, no. Az állampolgár meg csak nem állt meg, akkor aztán célzott lövést adtam le rá, jó. Na most ez katonai ügyészi vizsgálat lett. Gyerekek, ez nem így kell csinálni. Ezt én tudom jobban. Ha egy ilyen tetű, egy ilyen, nem mindegy, jön veled szemben. Szépen előveszed a tukit, közelről, így közepibe. Aztán kettő a levegőbe. A katonai ügyész döntse el, hogy melyik az első lövés. Jó, szóval... Nem kell, hozzám a fejembe szólom. Hát nem felvágásból, nem dicsekvésből akarom mondani, de a Madár Színházban a Hofélia című előadás, hála jó Istennek, meg egy-két embernek elérte a 450. előadást, hát azért számolt ki, azért az már köfa. Ha. Sőt, abban már benne van a tahó is. Vagy nem, az a másik paraszt. A tehó az, a települési járulási, hozzáfejlesztési, népront átvágási házról házra. No, az. Megtavasztod? De azért bevezetik. Mert demokrácia van, tudod? Nem tudom, a szabadságnak hogy végződött, de általában a népfront az győzött mindenhol. Én hülye két helyen X-re vettem, aztán... Népfront az győzött a nép. 51,5%. Hogy jön ki neki? Anyósom, azt tudja, ne félj, az... Hát tudja is a mama, azt tudja.
1: Géza, tudod mi az 1,5%? Tanácselnök meg az anyja. Az anyja az még fél. A kisfiam, nem lesz ebből baj, ha visszajönnek a kommunisták.
0: Képzeld el, Pest mellett a 8-10 kilométerre van egy község, 10 kilométerre meg 1000 évre. Ott kitalálta a tanács, meg a hegesztő, vagy ne, hülyén mondtam, várja, még egyszer. Kitalálta a tanács, meg az apparát, Jó reggelt! Kezdett pilledni, nem? Na, szóval, kitalálták, hogy a települési pénzből mit építenek, dögöljek meg, ha nem igaz. Temető! Ez már valami. Előre, a kommunizmus útján. És így döglünk meg, ennek van értelme. Temető! De nem már milyen régi típusú, amire kiírják, hogy föl támadunk. Hogy nem, aj, tudjuk a temető. Föl, támadunk. Ennek van értelme. Nem mondom, a kis pénzemet befizetném én is, hogyha tudnám, hogy ki mellé fektem. Csak akkor még mozogjon, gyerekek, hát. Na. Tehát, hogy már összemelegszünk a márványlabon után, aztán eláshatnak, akkor már nem érdekes. Éjfékon lent átmegyünk majd egymáshoz. Tululú, kinek van kukata? Rendetes, szépen, persze. Jó, szóval jó vagytok. Na, ez a lényeg, hogy jó vagytok. Kicsit nem sok mindent beszéltem itt össze-vissza, mert vigyázni kell ám. Jaj, tudok egy viccet. Nem vicc, de tudom. Igen, magas rangú rendőr elvtárs oda megy a lángos sütőhöz. Azt mondja neki a lángos sütő. Előtt egészséget, ezredes elvtárs! A maga engem honnan ismer? Jelentem, tisztelettel, nyugdíjas BMS vagyok. Nyugdíj mellé a kis lángos sütés, ugye, jó, jön tetszik, tudni. Sok sikert, köszönöm szépen. Megy tovább, 5-6 méter, ott áll egy vakkult. Erőt egészséget, ezredes elvtárs. Ne viccelje már, maga onnan is, csak nem maga is nyugdíjas BMS, nem, én még aktív vagyok.

Ezeket csak azért mondtam, legyen mit kivágni, tudod? Például, szújságból írt, hogy hallom, hogy Nicaraguának a harcolóknak küldtünk egy mentőautót. Azt mondta anyósom, Géza, a harcolóknak miért kell elvenni a kedvét? Hogyha győznek, akkor nekik is ilyen mentőnk lesz, mint nekünk. Tudod milyen? Ez a lengyel gyártmányú webfabrik, ez a Fölte Klasse. Hát te, aki az autóhoz ért, azt tudja, ebben a Niza mentőautó van, egy dolog, ami biztosan mozog. A halott. Tudod? Van rajta sziréna is. De nem azért, hogy félre, mert jön a mentő. Emberek, tolják meg, mert nem érünk el a kórházig a büdös életbe. Na meg valamelyik nap, hogy alitól a konszolidációzás van. Jemenben vagy mi van? Konszolidáció. Már jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyereket. Azért annyira nem olcsó a lőszer, gyereket. Hogy egyik marxista lövi a másik marxistát. Hát, dögöljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, az a... Hát tudja is a mama, ha tudja is. Na mama, hogy van az, hogy az egyik marxista lövi a másik marxistát? Tudod, Géza, lakva ismeri meg az ember a másikat?

legyen bármekkora hely. Nem lehet fériszonyod? Néha nézd meg a kezed, nem nőttem még kisony.

meg ne botolj. Tudod, ez nem játék, nagyon komoly. Felkészülsz, hívd be a rongyot, vigyázz! Ballal, hirtelen lenyom a picike fordítás, jobbról egy óvatos, félerős savarás, hasok a mosószer, sok lesz a habja éppen.

0: De szép le. Megy ez majd jobban is. Jöjj! Haza.
1: Városban. Onnan tudtam, hogy városban vagyok, mert mondták. Nem akarom mondani a nevét, mert akkor könnyű rátalálni. Aztán képzeljék el, a nézőtér tele volt épp úgy, mint itt, és az első sor közepén ott volt két szék üres. Mondom, szóljak, ne szóljak. Hát. Hát miért pont most változzak meg, szólok. Hát, mondom, mi van, a két szék miért üres? Protokoll elvtársék nem jöttek el, vagy mi a túró van? Aztán semmit nem mondtam, kedves voltam, tovább minden. Már ugye magam módján, kész, ment tovább a műsor. Pár nappal később a mikroszkóp színpadra levelet kaptam, ilyen megszólítással, hogy tisztelt uram! Haragszik az elvtárs. És valamilyen magasabb beosztása lehet a lelkemnek, mert villanyírógéppel írta a levelet. És ahogy a magyar viszonyokat ismerem, a megyékben nincs mindenhol villanyírógép, csak ahol már sűrűsödik a közepén. Na, onnan jött a levél, így a levél szövege. Akarja tudni, a két üres székre ült volna, ilyen meg ilyen város tanácselnöke is, kedves felesége, a tanácselnök elvtársné. De nem jöttek el, mert ők nem járnak ilyen könnyű jellegű műsorokra. Aláírás, dátum, tanácselnök, SKVB, Agitbob, Szocból, pecsét. Na, mondom, itt én nem tudom, hát úgy fordidegesítettem megint magam, hát

0: Itt valami félreértés lehet, ugyanis, hogy mondjam, szóval ott a helyszínen egy szóval nem mondtam azt, hogy Szűz Máriám, Kuna tanács elnök. Ne, tököljek meg a hiányzott, ne. Sőt, még valami, a felesége meg pláne nem. Én csak arra mertem gondolni a kis hülye agyammal, hogy ugye egy tanácselnök ott abban, ahol voltunk, csak nem akarom, ne férj meg, megmondani, ugye, aki kapja az ingyen jegyet az egész familiájával együtt, orvérzésig, ha kell, ha nem. Ha jegy kell, szavam nincs, jó mulatást, vigye, semmi gond. Na de ha nem kell, az is igaz, nem kell mindenhova elmenni, az is igaz. Én sem mennék el, ha ő beszélne. Ez egy ilyen dolog. Illetve elmennék. Jó, messzi. Na most, én azt gondoltam, kis naif. Milyen kifejezéseket tudok. Szóval azt mondta, hogy tanácselnök, ugye, hivatalból gondol arra, hogy ha már nem kell neki a két ingyen jegy, hát menjen el vele két melós. Nem gondolsz. Nekem itt levelet mennek sértőd. Gyanítom, a levelet nem ő írta, hanem az asszony. Az a veszélyes, az asszony. Ugye, apukám, mi parancsolunk? Persze. Ti ketten meg a gyerek, persze. Jaj, Isten.
1: Mondjuk,
0: én
1: így jó vagyok. Azóta már megismertek.

0: Remo?
1: Lebigyom!
0: És?
2: Pedig már a számla többet
0: kihajt! Szét! Öregem, add le már minket is a kamera! Hihetem, egyszer kicsit! Na, add is ki, gyere, hajt!
3: Ma este a Schuder Klubban Aranyosi Péter, Trabarna, azaz Lorán Barnabás, és bemutatkozik Bruti. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája Kovács András Péter. Jó szórakozást!

Jó estét kívánok! Elég, nincs nekem erre időm. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Schoder Klubban, ahol engem a felvétel előtt néhány órával egy nagyon-nagyon erős szexuális élmény ért. Ezt kaptuk, dedikálva van. Kicsit szamárfüles is, mert én már kiolvastam. Dedikálva van a Schoder Klub csapatának, hát SCH-val kezdte el írni. Schlub. Van Donatellás meg csak anyucis. Hát én az anyucisat lapoztam át, majd 10 év múlva már csak a Donatellásat fogom venni. Hát erős, mit mondjak? Tehát gyakorlatilag az egyetlen naptár, amiben a február 30 napos. És nem egyébként nem, de ahhoz képest, hogy ez a február azért hát rétegesebben kellene öltözködni. Tehát így elindul otthonról, már a busz megállóban meg fog fázni. És hol tartja a mobilját? Nem akarom tudni. Úgyhogy ezt kaptuk innen, köszönjük szépen. Én nem tudom, hogy kitegyem-e otthonra, mert egy hónapig egy nőt nézni, az már majdnem házasság. Tehát ez... Én kiadnék kiszeltündés gyógyszeradagolót, mert ott naponta 3-szor ránéznél. Tehát az a még durvább dózis. Most egyébként azt mondták a H1N1-re, hogy intelligens vírus és mutálódik. És milyen lehet egy mutáló vírus? Nem, hogy hello, én vagyok a H1N1. Most jól elkapsz. Na, egyébként, hát nem ez a naptár az egyetlen sok az életemben, mert megtudtam azt, hogy Amerikában a Playboynak levetkőzött Bart Simpson édesanyja, aki egy rajzfilmfigura. Tehát nem tudom, hogy csinálták, hogy leradírozták a ruhát, vagy eleve úgy rajzolták meg. Lényeg, hogy ennek apropóján indult egy magyar internetes szavazás, hogy ön melyik magyar rajzfilmfigurát látná mesztelenül. Beindul a fantázia rögtön, mi? Kotkola otthonka nélkül. Na most elmondom, a Frakból nyert Irma néni. Hát én nem Irma nénit nézném meg mesztelenül, hanem így pompomot egy fullgyantával. Érted? És ez, lekapnák mindent róla, és úgy nem papucsórán pamutból, krumpli. Hát így... És egyébként engem az alacsonyságom és a szőrmennyiségem miatt szoktak pompomnak csúfolni. Itt üzenem mindenkinek, hogy van egy nagyon fontos különbség, hogy én nem várok meg szőke 6 éveseket az iskola előtt. De azt így elképzeled, hogy így ülök egy ágon. Picu, ráülhetek a fejedre? Ugye? Azért... Nem, van nekem egy teóriám, miszerint pompom terít. Tehát azért lebzselő volt az iskola körül állandóan, mert ő a díler. Viszont nincs keze. Tehát hogy osztja ki a cuccot, hogy jönnek oda a srácok, hogy szia pompom, van nálad LSD-s bélyeg? Aha. Egyébként itt mondom el a szülőknek, mert látom, hogy vannak anyák. Ugye? Jól mondom? Megmondom, hogy honnan tudom. Mert itt van hétköznap este, üdén frissen csinosan. Tehát egész nap szívja az agyát egy kis gyökér. És... Kettő? Férje is van. Te ne röhögjél, te szívod. Tehát... Ugye? Ó, kedves anyuka, hogy tudom én? Na és ott van, tessék, frissen, üdén, fiatalosan. Na most olvastam azt, hát nem olvastam ezt közbeszéd, hogy a gyereket rumos kenyérrel lehet nagyon jól altatni. Nem tudom, tetszett-e már próbálni. Ne is, pálinkás kenyér? Hát az az olcsóbb megoldás. Na most elmondom, mi a tuti, LSD-s bélyeg. Mert elalszik a gyerek, és mesélni se kell előtte. Tehát így lepörög magától a mozi. Egyébként most olvastam, hogy egy fickót elkaptak repülőtéren, mert bőröndben akkád csigákat vitt, és az akkád csigák öklömnyi házában heroinos tesakok voltak. És mondták, nyissak ki a bőröndjét, megtalálták benne a cuccot. És milyen mák, hogy nem parti drogot csempészett a csigákban. Azt így elképzeled, hogy legyen szíves, nyissak ki a bőröndjét. És a csiga hús, ugye? Ugye? Ahogy a vicc mondja, na most itt mondom el a srácoknak, hogy a partidrog nem menő. Tehát ha én lemennék bulizni, nem partidrogot vinnék, hanem így
parti vajkrémet. Hallod? Van nálad kifli? Ne, anyám megjelzi, ne, fokhagymás, ne csináljuk, ne. Veszélyes. De vannak egyéb kábítószerek is az életben. Most ugye két új rádióadó is elindult az éterben. Engem behívtak az egyikbe vendégnek. Rögtön a második nap reggel. Hát pici fejetlenség volt. Egyébként nem szabad mindig mindenre meggondolatlanul igent mondani. Tehát így képzeld, hogy a Mici Mackóba így megkérdeznék Malackát, hogy Malacka, jössz disznóvágásra? Aha. Nem. És én befáradtam ebbe a rádió adóba, pici fejetlenség volt, benéztem egy üvegajtón, látom, megy az adás, mondom, bekopogok a következőn, hogy leülhetek-e ott addig. Benyitok, mondom, ne haragudjanak, 5 perc múlva nyílok, leülhetek itt addig. Azt mondják, igen, de ez egy nyelviskola. Úgyhogy én leültem, és jöttek a gyalászkodó SMS-ek, mert ugye mindenki a régi rádiókat akarta vissza, és ez volt a legszebb SMS, hogy szűnjetek meg, némuljatok el, kérhetek egy számot a pokolgéptől. És a másik nagyon nagy média élményem, még így kiszel tűnde meg a mesztelen rajzfilmfigurák mellett, a Mónika Show. Tudnélik, nekem nincsen tévé... Júj, már ezt kimondom, hogy Mónika Show már fél siker. Nekem nincsen otthon tévém, viszont ha valahol látok, ott ragadok, és most múltkor rendezvényen az öltözőben volt egy tévékészülék. És bekapcsoltam... Mónika... És jött be a szervezőcse, hogy András, lesz egy 20 perc késés. Kevés. És elmondom, mi volt a téma a Mónika Show-ba. Ernő nem törődik a családjával. És Ernő felesége már benn ült. Ernő felesége bíróságokon szocializálódott, mert így ült a helyén, és amikor Mónika kérdezett tőle valamit, akkor így fölállt, válaszolt, és visszaült. És bejött Ernő. És tudod, vannak ezek a Mónika-sós bejövetelek, hogy először így megszeppensz a fénytől, csillogástól, tapstól, és aztán észreveszed, hogy hol vagy. Ez a legdurább, így jönnek be. Te meg? Hazudik Mónika! Ki hazudik? Ki? Hazudik Mónika! Mónika? És ez megy, na és kérdezték Mónikát, vagy Mónika kérdezte, hogy Ernő, te nem törődsz a családoddal. Miért nem törődsz a családoddal, Ernő? Mónika. Ernő, föl tudod sorolni a gyerekeid nevét? Mónika. Ernő, 6 név. 6? És Ernő szemére kiült a rémület. És az Ernők köztünk járnak, mekkora világváros vagyunk, Budapest, Hősök terén megállt a német rendszámú turistabusz, és Ernő megjelent nagyon-nagyon sok fonott kosárral a karján, oda megy a leözöllő turistákhoz, és megkérdezi, hogy English, Deutsch, és így mondják, hogy ja, Deutsch, bitte, ja, Deutsch, mire Ernő, bitte, csesek is kosárka. Most viszont következik egy fiatal ember, akinek a Vekerle telepen ennél autentikusabb élményei is akadnak. Fogadjuk szeretettel a Schröder Klub színpadán ma esti első fellépőnket, Vekerle démonját, Aranyosi Péter.

0: estét! A bandit láttátok, hogy nézett ki? Póló pulssál. Hát nem tudom, nekem van egy ilyen kabátom, és ha hideg van, akkor így felhajtom így a gallériát. Tehát nem tudom, hogy kinek hogy. Na a tévé hatalmáról csak annyit, mióta megy ez a műsor, hát néha-néha felismernek bennünket. 8 éve járok ugyanabba a lottózóba. Bemegyek a lottózóba, azt mondja a hölgy. Csókolom egy ötös. Ismerem magát. Hát mondom, ide járok 8 éve. Tévébe, tévébe! Szoktam ott is lenni, azt mondja, ó, így ruhába egész más. Hát, egyébként itt köszönteném a tatabányai, hát nyerítő brigádot, akik ők azok tulajdonképpen egy éve hanyagolnak bennünket, de most itt vannak, hát ők valamit isznak előtte erősen, és nincsenek áll. Hát, hát kész, hát. Csinálom semmit, érted, és meg vagyunk tulajdonképpen. Na most az a helyzet, hogy van ez a hini vírus, és emiatt hát nagyon furcsa. Ja, hini. Ezt mondták Kispesten ott a oltáskor, hogy hini vírusra hoztuk a gyereket. Mondtuk mi meg Szopornyicára is, úgyhogy a múltkor láttam a Dombit a tévébe, ő pedig hát 40 kilót lefogyott. Gyönyörű szép a Dombovári Pista. Az az érdekes, hogy a hasából fogyta le a 40 kilót, de a fején rajta maradt a zsír. Úgyhogy most nem úgy néz ki, mint egy buzogány? Na most, hát a főiskolán én egy fél évet töltöttem a lány kollégiumba, ami jól hangzik szerintem. Nem volt más hely is, én testnevelés tanárnőkkel voltam nagyon sokat összezárva. Két típusú testnevelés tanárnő van. Az egyik, aki reggel 2:30-ig csapkodja az ajtót, mert bulizik. A másik, aki reggel 5:30-kor indul már edzésre, és csapkodja az ajtót. Tehát ennyi van. Nekem tulajdonképpen 3 óra hosszát adott a jóisten és a tanárnők, hogy ki tudjam pihenni magamat. Megyek haza apámékhoz, hogy nézel ki, te szerencsétlen. Nom én? Szétiszod az agyadat, meg bulizod? Mert egy buliban nem voltam, fater. Látom, ferd a fed! Na most, hogyha tipizáljuk a testnevelés szakos hölgyeket, két típusú testnevelés szakos hölgy van. Van ez a 140 centis román tornász válogatott méretű, se segge, se melle, se Vénusz dombja. Ezeket én haszontalan jószágoknak hívtam. És vannak ezek a kézilabda beállós, az a... Ezeket én egyterűeknek hívtam. Na most kvadukált volt a zuhanyzó, képzeljük el. Ez így jól hangzik megint. Fiúk, lányok, vegyes zuhanyzás. Azt mondták, hogy ha nincs rajtad gumipapucs, akkor térdig ugrik a lábgomba. Úgy zuhanyoztam ott, mint egy ember. Bejött egy ilyen furcsa, hát egy páros hölgy, koszorú, törőköző, így mell felett volt, így megkötve nekik, meg így szőr alatt tulajdonképpen, és így csináltak. Beszkenneltek tulajdonképpen. Kicsit furcsálhatták, mert igaz, hogy volt rajtam egy gumipapucs, de egy-egy nejlonzacskó és vékonyan lábgomba krémmel bekenve biztos, ami biztos alapon. Viszont itt meg kell emlékeznem egy biológia testnevelés szakos hölgyről. Hát így mondanám, az elmélet és a gyakorlat egyben. Férfi társaimban kicsit is ilyen szemükbe látom ezt a csillogó tekintetet. Hát a... Tudta is, mit csinál, meg szerette is csinálni, így tudom összefoglalni. Nem volt egy szép lány, de igen, együttműködő volt ez a legfinomabban. Ő 2 dolgot tudott megcsinálni, egyrészt hát a lábad között megcsinálta a magyar vándort. Úgy, hogy alig fogott kápára. És hát a másik nagy kunsztja, hogy egy locsolócsövön át tudott szívni egy teniszlabdát. Hát ő lett a feleségem. hazudtam. Így az ember a színpadon mindig megpróbál kiteljesedni, még a magánéletben is. Hát egy könyvtár magyar szakos lányt vettem el. Mit mondjak róla jót? Rend van a könyves polcon. Azért már néhány éve küzdünk együtt, és múltkor hát egy ilyen kis dugolás elhárítás volt otthon, a fürdőszobában. Tehát azért... És azt mondja az asszony, apa, te vagy az én hősöm. Így 15 év után azért szép hangz. Azt mondja, tudod, Batmannek a Batmobil, apának a csőgörény. Úgyhogy én vagyok a csőgörényes papa, aki megoldja a feladatokat. Na most, az a váj ez... Nem lehet inni, mert akkor izzadol, és Laci a sminkes öl, tehát... Az a jó ember nála, aki nem izzad egyébként. Tehát, hogy nem ittam, és ettől kicsit tapad a nyelvem, a szájpadlásomhoz, tehát ez a pici probléma. Na, szóval egy igaz történettel fejezném be. Van nekünk egy barátnőnk, és van egy kollega nőjük, elég jól el vannak eresztve anyagilag, és addig-addig beszélt a férjének, hogy vegyél nekem, csivava kiskutyát, még a Pali ráállt, és 200.000 forintért megállapodtak valami világhíres csivava tenyésztővel, hogy vesznek csivava kutyát. Tudjuk, milyen az a csivava kutya? Ilyen pici, ilyen kis... Ennyi az egész. Nagyapám annak idején úgy tipizálta a kutyákat, hogy vannak a kutyák, amik mellig érnek, de legalább derékig, aztán vannak a kisebbek, azok a patkányozók, és ami a tacskónál is kisebb, az a pinyaló. Tehát körülbelül ez a... Na most ez olyan pici kutya, hogy ezt belülről tudja csinálni. Ez a lényeg a dolognak. És lementek vidékre valami világhíres csivava tenyésztőhöz, kifizették a 200.000 forintocskát, jöttek hazafele az autópályán jó hangulatban, és hát megálltak a szürkületbe a benzinkútnál, kitették a kutyát a fűre, hogy pipíjen. Egy pillanatra nem figyeltek oda, hús, elvitte a bagoly. Igaz? Még le se fényképezték a mobillal, már elrepült 200.000 forint a francba. És mesélem a kollégáknak is, hogy milyen érdekesek a humoristák, hogy hogyan beszéltek erről a poén, hogy tettek rá egy poén tulajdonképpen erre a történetre. Azt mondta a Nagy Gabi kollégánk, jó drága Parizel volt a bagolynak. A Litkai kollega pedig annyit mondott, hogy a Bubó doktornak ez lenne a legdurvább része. Köszönöm szépen!
1: Egyébként én tudom, hogy mi lett a csivavával, a bagoly vitte a Harry Potternek. És közben így rákapott karom, és közben nyomta, hogy ó, csivava. Úgyhogy így járt szegény kutya. Egyébként mondta Péter, hogy nem tudták még mobillal se lefotózni, most már vigyázz, hogy mire használod a mobilodat, mert a Magyar Posta is mobilszolgáltató lesz. Képzeld el, így reggel csönget a posta, és SMS-t hoztam. Felolvasom, nagyon jó vok, XDXP. És ez micsoda? Smiley. Sorsjegyet tetszik kérni, úgyhogy ilyen szép lenne ez a dolog.
2: Hát így járunk most, mi is mindjárt jövünk, de addig egy kis reklám.
3: Aki még hátra van, Trabarna, és bemutatkozik Bruti. Mindjárt jövünk.
4: A Tisza alsó szobornál árad, máshol kőhalmi.
5: A dobozos üdítőt, joghurtot, pici kávét, egy szint, sose magad felenyis ki.
6: Hú, de jól érzem.

0: ez volt a reklám, most gondolhatja mindenki magába, hogy ezzel most mit akartak reklámozni.
1: Én egy picit szkeptikus vagyok szakértői szinten a kormánnyal például, mert hangsúlyozzák, súlykolják ezt a szakértői kormányt, de ez kicsit olyan, mint egy vízvezetékszerelős pornófilm, nem? Hogy így megjön valaki, aki állítólag ért valamihez, és a vége szopás. És akkor csodálkozunk, hogy romlik a forint, és mindig azt mondják, hogy ma gyengült a forint a befektetői hangulat romlása miatt. És azt képzeld el, hogy reggel föl kell Soros György, egy kis forintot, nem. Ma olyan cseh koronás napon van. És hát a MÁV Strike sem tett túl jót egyébként a dolognak. Na most a MÁV Strike-kal kapcsolatban én két dolgon gondolkodtam el. Az egyik az, hogy mi lenne, hogyha nem az egész MÁV Strike-olna, hanem csak részfoglalkozások. Tehát így felszállna a kalauz a vonatra, hogy hello, van jegyed? Mert leszarom. Vagy így a hangos bemondó mondaná, hogy ma az indulási információk helyett a 90-es évek slágereivel szórakoztatom önöket. A vonat nem jár! És hogy mit csinálhat vajon egy vasutas dolgozó, amikor nem megy be dolgozni, mert sztrájkol. Ez azért érdekes, mert nekem van egy buszsofőr haverom, és az BKV sztrájk idején reggel végre a saját autójával indulhatott el, de megszokásból ugyanúgy megállt a blahán. Épp hogy az anyósülés ajtót nem csapta így ki, hogy pattanjatok be, lyukasszatok. És... Szóval szivargyújtóval, nem? Na és hogy mit csinálhat egy MÁV dolgozó? Valószínűleg ugyanúgy föl kell reggel 7 órakor, így fölül a biciklire, megkopogtatja a kereket, és így elindul, és köszön a szomszédnak, hogy boltba megyek, lalikám. És odaér a közértbe, ott meg nem egy kocsitól, hanem így 10-et húz. A szerelvény érkezik a kettes pénztárhoz. Úgyhogy így vagyunk az ilyen-olyan sztrájkokkal, de hál' Istennek humorterén nem lesz sztrájk, sőt, ha egy jármű lerobban, akkor majd lesz, aki brümmök helyette, bár Barna külön kérte, hogy ezt ne mondjam. Fogadjuk nagy szeretettel itt a Schroeder Klub színpadán Trabambarambarambarambarannát, azaz Lorán Barnabás.
2: Köszönöm szépen. Rohagy megkap. Na voltam paintballozni. Ki volt már paintballozni? 1, 2, 3, 4, 5, tehát ennyi ujja voltam, hogy hogyan? Na ez egy olyan játék, hogy ilyen sűrített levegős fegyverekkel egymást eltalálni, ilyen golyókkal, amiben festék van. Na most így egy fájó pontja van ennek az egésznek, hogy 10 forint egy töltény. Ennyiért már konyakmegyet is adhatnának tényleg. Tehát én úgy voltam, hogy az egyik haveromat 1900-ból szedtem le. De amikor ment át így a pályán, akkor még egy 100-ast rádobtam, hogy érezze a törődést, tehát így. És így ezek így mondta a csávó, hogy figyelj, Barnuskám, semmi gáz ebben, mert hogyha olyan szögből találnak el éppen úgy, nagyon közelről, éppen úgy találnak el téged rosszul, akkor apró, pici kis kék folt marad rajtad. Csezd meg, egy fehér folt nem volt rajtam a végére, tehát úgy néztem ki, mint akit így festékkel nyakon öntenek. Vártam a haverjaimat, hogy teri hengerre mikor húznak már át, hogy kicsit ugye egyenletesebb legyen a színem, és hát jó, mondjuk én anyagias vagyok, tehát én 5000 forinton alul sose adtam az életemet. Lőjél, nem érdekel, lőjél! Aztán így ment a játék, Ede haverommal eléggé jól lőttük egymást, és mondták, hogy ilyen ételfesték van ebbe a golyóba, jó, kettőt megevett, én csak egy felet, de cukorral elmegy, de kék marad a nyelved, meg ha kakász, akkor látod sokáig, hogy merre az arra. Na mindegy, jöttek ilyen helyi gizmók, ilyen saját fegyver, saját ruha, saját maszk, saját tér, saját minden. 70 000 hátukon is táska volt lőszernek, na mondom így, de jó, hogy megjöttetek. És így két ilyen izélyen kis mókus volt, kifatunk titeket egy küzdelemre? Gyere, széttémplek, mint a giricsirke, gyere! Gyere! 10 voltunk, 2 ellen, na mondom, legjobb helyekre bementünk, csőre töltöttük minden, ami kell, gyere, megöllek! 27 másodpercemből a legdzsúvásabb bunkerbe voltunk 10 beszorítva. Én így kuporogtam, puf-puf, vették ki a haverjaimat, jaj, jobbra, balra, bang! Edével maradtunk ketten, én még egyet nem lőttem a 10 forintért, viccelsz. És így... Ede megevett 3 töltény megint idegességébe. Na mondom, Ede, nyírjuk ki őket, kirúgtam a puska csőjét, ami volt, mindenre lőttem én, puk, kifogyott a tár, mondom, Ede nálad is, nálam is, nincs lőszerünk, basszus. Meghallották a köcsögök. Mi van, srácok, elfogyott a skuló?
3: Hogy rohadjál meg.
2: És vesztek?
3: Nem, puskatussal öllek meg.
2: Múltkor fateromat kérdeztem a rendezvénykor, hogy figyelj, fater, Kőbánya külsőre mégis úgy, hogy jutnék el, mert úgy ott lenne nekem egy ilyen dolgom, mégis úgy, hogy menni.
3: Na figyelj, elmondom. Elmegy a csapatgyárig, ott a sörgyárnál balra fordulsz, a tejgyárig elmész ott, de nem mész el a tejgyárnál, egészen elmész a hőerőműig, na ott befordulsz, jobbra, ahol volt az öntő, de a 61-ben mondották szét a gőzmozdonyokat, na ott átmész a kisbüdöske vendéglő mellett, jobbra kész, ott vagy, fiam.
2: No, fater, ezek már régen nincsenek meg.
3: Akkor vegyél GPS magadnak, hülye gyerek.
2: Köszönöm. Hát, fater, nem egyszerű. Tavaly nyáron voltam ilyen kórházba. Mit nyöksz? Biztos.
3: Ha jó vagy, barna!
2: Befejezted? Szóval voltam kórházba, ilyen sérvevételem volt, és mondták, hogy az első utam az altatóorvoshoz vezessen. Én bemegyek az altatóorvos nénihez, viszem a csokoládé bombont, így csokolom, de mondta, hogy 10 000, mert biztos cukros, nem tudom. De mondtam, hogy hát busszal jöttem, 7200 van nálam, meg a csoki, akkor marad a csoki is, Barna. És mondja nekem, hogy Barna, nyugi, vigyél le, majd el fogom mondani, hogy mi fog történni a műtét előtt. Én fogom majd megszúrni egy fecskendős tűvel a te gerincvelődet úgy, hogy nyaktól lefelé lebénulsz. Téged meg a gránát emeljen meg, hogy rohadjál meg. Tehát, a taposóaknak adna a torkon egy 70 percre, tényleg, tehát... Na mindegy, eljött a műtét napja, így horizontba fölfeküdtem a műtőasztalon. Bejött 8-10 ilyen orvostanhallgató fiúlány vegyesen, ilyen irományokkal, hogy majd ők ott úgy jegyzetelnek. És így nézték a pöcsömet. Tehát így... Hát mondom, ebből sokat nem fogtok írni, már láttam rajtuk, hogy így csukják be a dolgokat. Akkor már a főorvos úr ott így fente a késeit, hogy gyere, Barna! Vért akarok! Sérvet akarok! Sérvet akarsz? Emeld meg a műtőasztalt, csezmek. Tehát tényleg ne velem szórakozzá. Főorvos asszony már dolgozott rajtam, ahol lukat talált, ő dugott valamit. Ahol nem oda csinált. Eljött a nagy pillanat, mondja nekem, Barna, nyugodjál meg, lazítsál. Most fogom megszúrni, úgy a gerincvelődet, hogy lebénulsz.
3: Mégis hogy lazítsak.
2: Amikor részegen ülsz a Járda-sziget szélén, az megvan, ja? Menj belém az anyag. 15 percet köröztem jobb okából. Altatóorvos vagy? És így kérdezi tőlem, hogy ezt te csinálod? Nem mondom, nem a főorvos úr, tényleg. Há, jó, hogy én. És ez neki szakmai kudarc volt, mert akkor én nekem abban a pillanatban, hogy össze kellett volna esnem, ő így farzsebből Old Shatterhand módjára elővett egy ilyen sziloplasztos doboz méretű fecskendőt. Tehát tényleg nem egy lócs ez, meg egy ménes nem kap annyit. Tehát így brrr, belém nyomta. Barna így erőt, mint egy zsák. Az ezt kifütyülték volna, és hát 3 napig tettem ki a rögtön jövök táblát. Így, ott fekszem, így huncutul, ébredezek 3 nap múlva, altatóorvos néni így fogja az ágyamot. Te jó Isten, megdöglött szegény Barna. Én nyitom ki a kis szememet, azt csókolom. Tessék elmondani, ebből a szarból maradt másnak is. Marad, Barna. Azt álmodtam, hogy hányok. Barna? Nem álmodtam. Én hülye, meg azt hittem, hogy majd ilyen fiatal, csinos kis nővérkék fognak velem zárt ajtók mögött hosszasan naponta többször is foglalkozni. Volt egy srác. Én még első nap ilyen homályosan láttam, és így jön be, mondom, apám, de neked is milyen rodda vér a láfutásod a kezeden. Az tetoválás. Megbosszultam, mert utána csak a vállamat fertőtlenítette, de a seggembe adta. Tehát ő... Meg ugye volt a nővérke, de hát itt a kicsinyítő képző fölösleges, mert nem nővérke, hanem nővér! Tehát ez a Ursulaszor 39, ez a vagyonőr típus. Első nap megjelenik, így egy akkora tálcával, mint ez a színpad. Egy ilyen nemzetközi tűtalálkozó volt rajta, tehát ez a... Nekem csak annyit mondott, hogy hello, hutyutyú. Üdvözlöm! És így annyit kérdezett tőlem rutinnal, higító, gátló, lazító, csillapító, oldó, vigyorogtató, mit kérsz, kutyikám? Hát mondom, esetleg valami kis vigyorogtatót, hogyha lenne. Olyan nekem nem jár, hutyutyú! Na most az első hutynál már 15 tüske volt a valagamba. Három nap múlva megkérdeztem, hogy tessék már mondani esetleg, tablettát kaphatnék? Hát, ha kérsz, hutyikám. Na most én olyan kortüneteket produkáltam három nap múlva, mint aki csörétes puskával 4 mm-ről naponta 55-ször segbelőnek. Egy ilyen bőrlevernyegen vettem a levegőt és fújtam ki. A fingottam lobogott. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Lorán Barnabást láttuk és hallottuk, aki született média sztár. És ez milyen érdekes ez a szó összetétel, hogy született média sztár, mert képzeld el, hogy tényleg, ne adj Isten, anyának már jönnek a tolófájdalmai, benéz az orvos, hogy már látom a fejét, te meg kiszólsz, hogy mindjárt jövök, de addig egy kis reklám. Harmadik és egyben utolsó fellépőnk előtt óvodai éveimről kell beszélnem. Már mondtam hasonlóságomat pompomhoz. Gyakorlatilag én már óviban is ilyen szőrös voltam, mint most. És ez nagyon frusztráló, ezt megtetézték még azzal, hogy, és a szőlősítság Ergővel közös élményünk, hogy nekünk fiúknak is lányka tornadresszben kellett tornázni. 80-as évek eleje, hát két fajta volt, kék meg fekete, ennyi. Tehát nem az, hogy méretek vagy valami, hogyha nagy volt, akkor gumival derékbe fixáltad, ennyit tudtál segíteni a dolgon. A hölgy röhög, mert nagyon jól tudja, hogy egy lányka tornadressz nem lehet elég nagy egy fiúnak. Egy bizonyos helyen, ugye? És vannak különösen kényes gyakorlatok. Indián szögdelés. Törpejárás. És azt hiszed, hogy ezeket a gyakorlatokat az iskolának tanultad, nem ezeket az életnek. Mert amikor létra nélkül próbálsz izzót cserélni, vagy a csajod otthon elhasználta a papírt, és... hát... el kell jutni a kamráig. Hát, az odafele egy törpejárás, visszafele pókfoci. Nem is ez a lényeg, ezek nagyon-nagyon rejtett témák, nem gondoltam, hogy felhozom. Nem is ez a lényeg, hanem hogy én ezeket a gyakorlatokat nem voltam hajlandó csinálni, mert már akkor is adtam a méltóságra. És volt egy óvónőnk, Teri néni, aki ilyen erősen délszaki típus volt, a szőrmennyiségét illetően. Tehát, hogy tudod, akinek a férje azért borotválkozik, hogy meg lehessen őket különböztetni. És hát nem a legénytól pejhedzett az állán, hanem egy kisebb rekettyés. És Teri néni rám nézett, amikor látta, hogy kompromittálom a foglalkozást, és csak annyit mondott, András, ha nem csinálod rendesen, összeakad a bajszunk. És nekem elég volt ez ahhoz, hogy sírva rohanjak ki. És hát a másik nagyon durva élményem óvodai Mikulás volt. Hát ez nem tudom, hogy felszakítsem-e ezt a sebet. Hát annyi történt, hogy Mikulás ünnepségen bekakiltam. De hát ez... Huszonhat évet vártam erre a tapsra, tehát... Ott akkor nem örültek így. Én nem tudom, hogy a stressz vagy a grizes tészta. Annyi történt, megjött a Mikulás, akinek ugyanolyan piaszaga volt, mint a fűtőbácsina. És így felolvasta, hogy ki volt rossz, meg ki volt jó, amit én nem tudtam honnan tudja, de kiderült, hogy a szülők írják össze. De ezt én csak később tudtam meg. Tavaly. De ilyen lassú gyerek vagyok, hát 8-ból is már mindenkinek volt csaja, csak nekem nem, pedig már 17 éves voltam. Nem is ez a lényeg, volt egy srác, akinek pszichológusok voltak a szülei, úgy hívták a gyereket, hogy Bódog, tehát már ez nagyon kemény. És mindenkinél az volt, hogy rossz volt, vagy jó volt, Bódognál ennyi volt a lapon, ki lett szólítva, föl lett ültetve Mikulás bácsi térdére, ennyi volt, Bódog, depresszióra hajlamos, időnként deviáns. És hát itt a Mikulás bácsi elkezdte nyaldosni a vattát azért. Így nézett Bódogra, mint örömlány az üdülési csekre. Nem tudta, hogy virgács vagy csoki. Nem ragozom. A lényeg, hogy ő még rég a többieket elemezte, mikor én azon kaptam magam, hogy már van csomagom. Most következő fellépőnk is Mikulás napi programmal fog kedveskedni, és vele kapcsolatban valamit el kell mondanom, bármilyen váratlanul is érheti önöket. Sokan kérdezik, hogy miért nincs női stand-upos a Schroeder klubban vagy Magyarországon. Nos, végre megtört a jég, és itt a Schroeder klub színpadán van szerencsém bejelenteni az első magyar női stand-upost, Brutit.

0: Szevasztok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Hát engem Brutinak hívnak, de kaputam most már, szólítsatok nyugodtan Irmának. Hát gondoltam, legyünk aktuálisak, és hát Mikulással érkeztem hozzátok én is.
1: Vigyázz! Vigyázz! Vigyázz! Vigyázz! 100%-ig magyar zene! Hallgasd a Merci Rádiót! Hallgasd a Merci Rádiót! Hallgasd a Merci Rádiót!

Schroeder Club a szezon premier. Ma este a Schroeder Clubban Velicai Balázs, Lórán Barnabás, azaz Travarna, és Bent Dénes. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája Dombovári István. Jó szórakozást!

Köszönöm szépen, meg sem érdemlem. Mondanám, de nem így érzem. Sok helyen lépünk fel. Az én kedvencem, ami hát egy ilyen ironikus kedvenc, a Falunap. Bár én magam is falusi vagyok, de elég rettenetes helyeken sikerült már fellépnem. Volt egy olyan koncepció, ahol előttem SP lépett fel, nem tudom, ezt ismeritek SP-t? Van közös képem SP-vel egyébként. A Photoshoppal csináltam, de... Majd mellé állok. SP kiadott egy LP-t, ez egy új információ. Utána meg Csokis Tibi lépett fel, aki hát egy ilyen ötszörös Josh és Jutta Hackney díjas művész. Az a frankó, hogy minden faluban van egy falu hülyéje, de még a városokban is. És azok táncolnak így az első sorban a zenére. Jövök a prózámmal, arra ugyanúgy. De olyan fogatlanok hallasz, hogy a Mónika Showban sírva könyörögnének, érte? És legtöbbjük csukott szájjal betol egy csomag ropit egy az egybe. Amúgy a vége lett a Mónika Show, nem tudom, ki bánja. Bánjátok? Senki nem bánja. Nem bánjátok? Nekem ugyanaz jut eszembe a Mónika Show végéről, ugyanaz az érzés kerít hatalmába, mint amikor Horváth Ágnesék becsukták a Dili házakat. Hogy azok az emberek, akik benn voltak jó helyen, most kim vannak az utcán. Hát de nem. Múltkor voltam egy másik helyen, hogy is mondjam, Tiszával kezdődik a település. Szóval hát, hogy ki volt egyenlítve etnikailag, na és akkor szerintem még egy ember vagyok. Lenéztem, olyan volt, mint a saktábla. Tehát egy fekete, egy fehér. Lenézek, hogy ott volt előttem teljes Bódi Guszti és a Black Eyed Peas. Mindenkinek ott volt felcsapva a kamera, kicsit meg voltam illetődve, és rákérdeztem, hogy körülbelül milyen történeteket szeretnétek hallani? Azt mondja nekem az egyik, hogy teljesen mindegy, ecsém, mert estére már föl leszel töltve a dzsatubéra. Nem volt meg rögtön, mire gondolt. Nektek már megvan. Másik nagy kedvencem, ki volt már falusi búcsúba? Búcsú, angolul goodbye. Akkor tudjátok, miről van szó? Oké. Egy ilyen falusi búcsúnak három fő ismérve van. Egyik ezek a wurslik, más néven sergők. Ennek két fontos attitűdje van. Egyik az leszakad alattad. A másik megvág az áram. A legfaszább az, hogy leszakad, és úgy basz meg az áram. Tehát, ha nem vagy a földön, nagyon tuti. Meg még ezek az elállított puskájú céllövöldék. Lőttetek már járnak ilyet? Jaj. Az alsó sorra kell célozni, egy pálcásra. Lősz egyet, leesik föntről a három pálcás. De mindig ugyanez van. Lelőttem egy plüssmacit, koppant a feje, hallod? Hát elég volt golyókkal. Én voltam az egyetlen ember, akit egy fémdetektornál megfogtak egy plüssmacival. Hát soha nem menj bele ilyesmibe. Hát ez van falun, a városom mindjárt érdekesebb. Itt van ugye Budapest. Teli van sztárokkal, világsztárokkal. Itt volt Robert De Niro. Jön Lucy a Dallasból, hó, teli vagyunk szárokkal, nem kell ilyen... Ja, itt van Angelina Jolie, ugye? Ajaj. Kovács Lázár lesz a szakácsuk. Ezt vágjátok? Hát nincs ott már elég gyerek így is, hallom. De milyen frankó, nem? Tehát szegény Cejzel évtizedek óta küzd azzal, hogy ne fogyjon a magyar. El itt van Lázár, aki gyakorlatilag odahasít mindenhova, és... Már van egy-két Kovács Lázár óvoda, ahova csak azért a gyerekei járnak. Nem tudom, ki látott engem, voltam egyik, pár héttel ezelőtt egy reggeli műsorban én vezettem, Ördög Nórival. Láttátok? Hála jó Istennek! Hallod, annyira szarul sikerült, hogy még a Történet nevű újság is megírta. Jól csináltam? De én nem ezért járok reggeli műsorokban, hanem lehet találkozni igazi sztárokkal. Állítólag ott ment mellettem el Benkő Dániel. Csak nem ismerte meg, mert fel volt öltözve. Ilyen híres arcok jönnek itt mellettünk, jobbra-balra, meg hát ott volt a tudathasadásos magyar szamuráj Kozsó. Szamuráj vagy bakkerok, egy harakirit nézzünk már meg, nem? Tehát éppen ideje. Már annak idején kérdezte, hogy tudna jobb albumot csinálni, és én mondtam neki, hogy teljesen mindegy, csak újraírható lemezre ragd. Én azt hittem, én vezettem a legrosszabb reggelit, de aztán megnéztem egy Huber Feriset. Az még faszább volt. Azt mondja, felsorolta, kik jártak a Holdon. Edwin Aldrin és Louis Armstrong. Milyen fajn tévedés lett volna, mi szegény Louis küldik ki, szegény Szacsmó repül a Holdra, mi? A felfedezés nem szól a trombita, mert nincs légkör. I can see the trees of green. Hogy valami hasonló, nem? Az első fellépőnk érkezik. Két dolgot kért tőlem, egyik az, hogy ne mondjak előtte semmit. Ezt már még talán a másik összejön. Az a lényeg, hogy ő ugyanúgy vidéki, mint én, csak rajta nem látszik annyira. Fogadjuk nagyon nagy szeretettel Benk Dénest!

0: Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Na, saját ásványvízzel dolgozom, mert hát torok probléma, erről beszéltem már itt is. Reméljük bírni fogja a hangom. Folyamatos torok fájással küzdök. Most megkaptam a csodaszert, azt mondta a doki, ez helyrehoz, kipusztít mindent belőlem, azonnal a gyógyszertárba én kettőt be is kaptam. Műszaki gyerek vagyok, mondom, elolvasom én ezt a beteg tájékoztatót. Nem tudom, hogy hiba volt-e, ezt majd eldöntjük. Csak hogy úgy evés előtt, után, autóvezetés, ilyesmi. Csak a mellékhatások A4-es oldal. Tehát torokfájásra kaptam, ezt ne feledjük. Fejfájás, szédülés, fáradtság, álmatlanság, rossz közérzet, remegés, gombás megbetegedés. Hasmenés, székrekedés, hasi fájdalom, hányinger és vagy hányás, száj vagy torokfájás. Azt hogy döntöm el? Hogy döntöm el? Most már biztos javul, csak ez a mellékhatás lesz. Majd amikor abba hagyom, akkor egyszer csak el fog múlni. Na, azt mondja, ízületi izom, stb. Depresszió, duzzadás, pont. Tehát, hogy mind duzzad, azt... Hogy a lábujjam, vagy a nyakam, vagy a hónaljam, ezt nem mondja. Duzzadás, bármim duzzad, belefér. Májfunkció megváltozása, homályos látás, halucinációk. Menstruációs zavarok. Zavarok? Hát én nekem az is épp elég baj, ha rendesen jön meg, nem? Nem, hogy még számolni se tudjak vele, hogy össze-vissza. Mondjuk, vettem egy csomag tampont, tehát gondoltam, az a biztos, azt még nem tudom, hogy hova dugjam. Az még nincs meg. Ugye, hát kettőt azért én bepuszíltam ebből, mint mondtam. Most ott tartok, hogy várom, hogy megjöjjön. Hát várok én egy pár hete, csak most meg azon gondolkoztam, hogy mikor kezdjek el azon aggódni, hogyha nem jön meg, lehet, hogy terhes vagyok? Hát érted? Szóval anyám nincs felkészülve azért erre, hogy anya, mondanom kell valamit. Lesz unokád. Igen, igen. Én fogom megszülni. Mi? Azért az nem. Na, azt mondja, hogy megyünk tovább. Zsibbadás, hajhullás, fényérzékenység, vese problémák, hepatitis. Nem akarom megdugni a gyógyszert, mindegy. Súlyos bőrgyógyászati reakciók, szokatlan fáradtság, szédülés, igen. Férfiaknál az emlő megnagyobbodása. Vesző, impotencia. És ezek után írja oda a lapaljára, amennyiben az itt felsorolt mellékhatásokon kívül bármilyen egyéb tünetet észlel, értesítse kezelőorvosát, gyógyszerészét. Tehát ezek úgy beleférnek, magyarul én ülök otthon a lógó cerkával, a nagy csöcseimmel, menstruálok, de leszarom, mert nem fáj a torkom. A papír szerint, ugye, amennyiben, ha a felsoroltakon kívül van más, akkor kell jelentkezni a gyógyszerésznél, orvosnál, de minden fel van sorolva, mi lehet még itt, hogy nő egy serpenyő a hónaljamba, vagy azt képzelem, én vagyok török Szent Miklós. Nem tudom. És azt mondja, ja, ugye volt a halucinációk, azt elkaptuk? Na most attól kezdve, hogy halucinálok, hogy döntöm el, hogy most tényleg nőnek a csöcseim? Vagy csak azt flesselem? Ezt már nem tudom meg. Mondjuk a csöcs kérdés szerintem rendben van, tehát körbeír a dolog, mert hát legalább lesz tejem, ha megszülök, nem? Abszolút kerek. Na, a legvégén az van, a kezelés alatt gépjárműt, vagy balesetveszélyes jármű kezelése, vezetése nem javasolt. Ezt már nem mondja, hogy azért, mert halucinálok, vagy akkora csöcseim nőnek, hogy ki se látok, vagy... Nem tudom forgatni a kormánykereket. Ezt ő már rám bízza, de ne vezessek, az a fontos. Ezt nem tudom, megfigyeltük-e, hogy az összes gyógyszernél feltüntetik, hogy befolyásolja, vagy nem folyásolja be. És a Viagránál is ott van. Miért olvasgatom én a Viagra beteg? Hát gondoltam, hogyha impotens leszek, akkor azért mégis valamit legalább, bár csöcsökkel nem tudom, ki fog rám bukni. Mindegy. Viagránál, nézzük meg, aki nem hiszi, járjon utána. Azt írja, amennyiben nagyon durva mellékhatások nem jelentkeznek, akkor lehet vezetni, tehát nem befolyásolja. Hogy merül föl bennük? Gondolj bele, beviagrázol, beszállsz a kis autódba, fel vagy pörögve, valakinek neki csattansz, kis koccanás, kiszállsz sátorozó farmernadrágban, csávó meg, hova sijelsz, barom, nem látsz a szemet? Ja, menjél! Mondom, szétnézek akkor, mert ez aranybánya. Hasfogónál mellékhatások. Nagyon sok mellékhatás van, de az egyik, ami nekem nagyon tetszik, hasfogó. Mikor veszünk be hasfogót? Hogyha 5-10 percenként már nekünk futni kell a WC-re. Az egyik mellékhatás hirtelen eszméletvesztés. Rohadjanak meg, nem? Azt hiszem, nem kell elmondanom, hogy mi történik. Na, és hát altatónál ott is nagyon sok minden van, de a kedvencem altatónál homályos látás. Hát nem k***ra mindegy. Hát úgy se akarok nézelődni, nem? Ha meg mégis, úgyis sötét van. Szóval értelmezhetetlen, mindegy. De a torokfájásra hivatkozva most így megtöröm a műsort. Lássul, szénsavas ásványvizet hoztam, remélem nem jön egy kis böfi. Jászárokszállási foci csapatban az egyik játékos meccsen akkorát böfögött, hogy a bíró kiállította. Ő meg így reklamált, nincs ilyen szabály, főnök, nincs ilyen szabály. Hát nincs ilyen szabály, de mégse szabad. Amerikában történt, egy részeg ember, hát szétrúgott egy telefonfülkét, kijöttek a rendőrök, beültették hátra, nagyon be volt rúgva, ő viccesnek gondolta a hátsó ülésről, hogy tarkón vizeli a rendőrt. Ő is hiába mondta a bíróságon, nincs ilyen szabály, hogy ne vizeljük tarkón a rendőrt, ne? Nincs ilyen szabály, mégse csinálhatunk ilyet. Mondjuk én nem csinálnék ilyet. Friss volt a jogsim, és megállított a rendőr, én mindig kiszállok. Nem tudom miért, én kiszállok valamiért, fogalmam sincs. Megállít a rendőr, kiszállok, így beszélgetünk, nézi a papíromat, és ahogy beszélgettünk, egy ilyen ügyes kis gyufafejnyi nyálcseppel így leköpött. Hogy ott úgy megállt az idő egy 10 évre, de nem volt kérdés. Tehát ő látta, hogy leköpött. Én láttam, hogy leköpött. És ő látta, hogy én láttam, hogy leköpött. Ott szenvedek, nem akartam letörölni, mondom, ha letörlöm, azzal aláírom, hogy tényleg leköpték volna. Nincs mese. Megsajnált, azt mondja így, hogy elnézést. Én meg annyira meg voltam szeppenve, hogy azt találtam neki mondani, hogy miért? Ez a legrosszabb, mert neki kellett kimondani, hogy hát mert hogy leköptem. És erre már tényleg mit mondjak, semmi gond, biztos úr, úgy sincs nálam a jogsi, de nem baj, mert itt lakok egy köpésre. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Hát igen. Nálunk vizet nem isznak soha, tehát nálunk otthon rá van írva víz, hogy külsőleg. Tehát ennyire alkesz a falu. Van egy havarom, aki annyira alkesz, hogy azt szoktuk mondani, hogy ha jelentkezett volna az X-faktorba, akkor neki Horváth Csáli lenne a mentora. Ez egyfajta fokozat. Múltkor voltunk egy klubmegnyitón egy kedves kollégámmal, akit mindannyian ismertek, Felméri Péternek hívják őt. Hát egy olyan klubmegnyitó volt ez, hogy Michelle White volt a mixer. Azt írták ki, hogy Michelle White, aki remekül bánik a shakerrel. Shaker. Vajon milyen nyelven jelenti ez a *t, ugye? Nem tudjuk. Volt egy minimális italkeretünk, és fel volt írva mindenkinek a neve, aki fogyaszthat, csak be kellett mondani a nevet. Oda megy Felméri, azt mondja, Felméri Péter. Pincér azt mondja, ne haragudjon, de nekem F-nél csak fekete pálkó van. Ennyit csináltunk Pétereket, hogy ujjj, kocsog, díj! Már öntötte is neki, hallod? Megvolt, nagyon nehéz. Aztán Egy komoly problémáról szeretném még lerántani a leplet. Bizonyára mindenki találkozott már olyan nyilvános vécékkel, ahol egy nylon van azon az ülőkén, meg kell nyomni egy gombot, ugye? A nylon elindul valahonnan, és visszamegy valahova. Láttátok már? Perpetuum mobile, ugye? De honnan jön, hova megy? Én tettem egy kísérletet, hallod? Tettem rá egy markert.

Kosztaton, csak hogy milyen szép a demokrácia, hogy mit szól hozzá, hogy az MDF, mint rendszerváltó párt kiesett a parlamentből. Azt mondta, rengeteg a munkák, nincs időm kár örömre. Egyébként egyszer szoktam műsort vezetni egy évben, Bucsú Szent Lászlón a faluházban. Humorhusztokot szoktunk rendezni a falunak, fellépünk a faluházba, és akkor felmegyünk utána a borospincéhez. Tavaly annyival volt súlyosbítva a dolog, hogy a Szőke András kollégánk rendezett egy összművészeti pörköltfőző versenyt a falunak, táncversennyel kombinálva. Gyönyörű volt, hogy két nyugdíjas tűzoltó a Metallicára lassúzott. És a Satisfactionre már vonatoztak. Csodálatos. Egyébként egy rántott hús nyerte a pörköltfőző versenyt, de ezt már senkit nem érdekelt. Aztán fölmentünk a borospincéhez, aggregátorról volt megoldva a buli. Én másnap reggel a Hifi Torony kazettás részében találtam 3 CD-t, mert valaki nagyon akart kérni számot. Hú, az már nem beszél be, mi a kurva, nem beszél be. És ez szombat-vasárnap tartott, én hétfőn mentem útlevelet csináltatni az okmányirodába, úgyhogy a saját halotti maszkomba jelentem meg. Deriknek voltak ezek a táskái annak idején, amit Harry vitt után ilyen kerekes bőrönt szerűen. Ahogy Rudi könyves szokta mondani, szemem kölcsei, agyam tompa. Így jelentem meg. Rudika Műves, az nagyon nagy figura, Ferus szokta mondani. Ő, hát a élettársával élnek, de nem házasok, csak összeálltak, mint a lovak kánikulába. És sakkozni szoktunk a Rudival, múltkor abba kellett hagyni, mert nem tudtuk eldönteni, ki melyikkel van. És ő lépett egyet a kis Hubival, és meghúzta a királynőt. Hát mondom, talán itt vagyunk abba. De mindegy, elkészültek a fényképek, úgyhogy most bárhova megyek külföldre, 2 napig innom kell előtte, mert nem ismernek fel a Schengen övezetén kívül. Nem is ezért fontos, csak a kollégák találkozhattak Ferussal, aki a Body Art művészet nagyon kiemelkedő képviselője, aki a tántorgást művészi szintre emelte. Ugye többféle tántorgás van, neki van a 2 trükkje. Van egyrészt az, hogy jönnek a kifogások, mint az MLS elnökéne annak idején, hogy nem úgy értve, hogy csúszban, meg hát persze, hogy csúszik, a harmad fal olyan hülyén van levágva, hogy nem lehet elindulni a rézsén, persze, nem úgy egész nap, meg mozog a föl, mert persze, hogy nem tántorgok, csak olyan, hogy vagyok fáradva, vagy ez van, vagy belekapaszkodik valakibe. Mi van, nem tudsz menni? Gyere, segítek, visznek én. Később a kocsmában több stáció van. Van a flipper golyó típusú tántorgó. Ez a bónusz. Kimegy az ajtó, nincs bónusz, már vége a játéknak, game over. Aztán vannak az igazi profik, az űrsétások, akik mindig úgy mennek, mint hogyha lépcső lenne, mert bármikor következhet. Ahol az Alföld is Machu Picchu. Ez a fajta, aztán az igazi profik, a legnagyobbak, azok a síugrók a pultnál. Ők nem ülnek le, ugye van ez a talponálló korszakából ott maradtak, nem ülnek le, nem, nekem már ne kérjél nagyot. 2 kicsit kérjél, mondom, megyek, nem, gyerekek, megyek, mondom, megyek, nem, mondom, megyek, ez az állandó indulás, megyek, ő marad legtovább, de nem ül le, nem, mondom, megyek, nem, mondom, megyek. Kezében a Tesco táska, úszik benne a ponty. Január 6. A szentestőre viszem a gyerekeknek. Múltkor bementem az alsó kocsmába, 2 kocsmák van, az alsó meg a felső, illetve a másik, attól függ, melyikben vagyunk. Helóló, merre vagytok? Másikba. És mindig kell egy fedőtevékenység, hogy miért mennek le, senki nem indi jár. Ahogy Doszpot Bódi vízvezeték szerelő szokta mondani, azért kell lemenni a kocsmába. Az embernek fáj a dereka, be kell dőzsölni kocsmajtóval. Bemegyek az alsóba, mondom, szevasztok, milyen pálinka van? Deci. És meg van alapozva filozófiailag, mondom, konyak van, ha lenne, már nem lenne. Ezért van most a desztillátvíz helyett, ezért hoztunk egy ilyen kis elixírt. Következik első fellépőnk, aki a humor koordinátora is ennek a kedves kis műsornak, és ilyen túsztárgyalóként képez hidat köztünk és szeretve imádott producerünk között. Fogadjás sok szeretettel, Kovács András Péter!

0: Meg se érdemlem. Nem, meg vagyok szeppenve, mint Tabáni István. Most láttam a CD reklámnak a plakátját, és a csávó annyira szerény, hogy a saját plakátjának a szélén áll. A CD meg biztos ő az utolsó track. Na, sok a tiszteletjegyes láttam, vannak itt a főnök étterméből is? Hol? Igen? Vendégek vagy felszolgálók? Felszolgálók? Hogy? Szakács vagy? Nem mondod. Szomelié nem jött, mi? Nem. A szomeliétől ki vagyok, tudod, aki már innád a bort, és odajön, és elkezd róla hosszan pofázni. De ez körülbelül olyan, mintha a nászé szakátokon így rátok nyitna Cejzel Endre. Ja, és még egy téma, hogy látom, vannak itt fiatal arcok, van, aki most frissen érettségizett? Igen? Na, megírtad a törit? Sikerült? Ki tudja, ki tudja. Emelt szintű, magyarból emelt szintűre ment? Nem, mert hogy mi volt magyaron az emelt szintű tétel? Volt egy ilyen, hogy hasonlítsd össze az ember tragédiáját egy Index internetes újságcikkel. Hát a ember tragédiájában az eszkimos résznél szarabbak a kommentek. Tehát ennyi. Vagy már szóbelin tényleg ez lesz, hogy Bovariné, sunazna. Tehát tényleg ennél a szónál tovább nem fogunk jutni. Elmondom, hogy ez itt nem egy mólylepke, hanem akik közelülnek, látják, hogy ez Darth Vader, maga Darth Vader. Írtam a nekem a Facebook nevű közösségi oldalon valaki kérdésként, hogy hiszel-e a Matrixban? És visszaírtam, hogy egy igazi Jedi nem hisz a Matrixban. Úgyhogy itt van Darth Vader, Luke, ich bin dein Vater. Ennyit tudok németül, meg még egy picit többet, amely német nyelvtudásomat egyébként hát 10 évesen péntek esti német erotikus műhold csatornál témakörbe szedtem föl. Tehát ez a Tiefer. Pozíción speciál. Ich spritze dose maximum. Illetve a das optimale 20 cm. És attól félek, hogy egy nyelvvizsgára ez kevés. Tehát nem tudom, hogy van-e ilyen tétel egyáltalán, hogy kidolgozta? Ó, ja, doh, ja, ó, sem, ja. Ennyit szedtem föl. Mert a pornót szokták hívni felnőtt szórakoztató műfajnak is. Engem már 10 évesen is lekötött. De nem is ez az érdekes, hanem hogy egy ilyen szókincsel én kikerültem Ausztriába egy síiskolába, ahol én voltam egyedül magyar és 10 éves, rajtam kívül mindenki osztrák volt, és 4 éves. Érted? És amikor ilyen tiroli törpék aláznak le téged a pályán, azért az egy rettenetes érzés, és ők nekik a vérében van, ők azért születnek császárral, mert nem fér ki a léc. Rám meg így legyintetek, hogy jó van az a magyar fiú a cicanadrágba, persze, majd ő jön. És első óra ennyi volt, enyhe lejtő, hóeke, indulj el magyar gyerek, megállásról szó se volt. Én gyanútlanul elindulok, gondolták, majd a hütte megfog. Hát nem így lett, mert ebben a pillanatban kilépett a hütteajtón egy német nagymama. Összeakadt a tekintetünk, és szavak nélkül is tudtuk, hogy nem fogok megállni. Annyit tudtam, hogy legugoltam, hogy legalább nekem legyen a súlypontom. Becsuktam a szemeimet, így kiáltottam, aktung. Hát azt mégsem mondhatom, hogy das optimale 20 cm. Hát nem volt már köztünk annyi. Majd a következő pillanatban, és ezt nem tudom szebben mondani, pinám fejeltem. Láttam az arcát. Hát nagyon megdöbbent, de nem tudott haragudni. Tehát ekkora flash 68-ban volt neki utoljára. De ezek ilyen jókorban lévő német nagyik, akik síelnek, mert így a magyar nagyiról, így a magyar néniről van egy ilyen összképünk, nem? Hogy ez a százasizzó alakú néni. akinél onnan lehet tudni, hogy merre néz, hogy ott lyukas a kendő. És ott azt látod azon a lyukon, hogy így megállás nélkül megy a panoráma röntgen. Én úgy hívom, hogy a Knight Riderezés. Ugye, azért jó a rizses hús ebédre, mert marad belőle vacsorára is. De ez a rizses hús dolog, ez így igaz a műfogsóra, meg a fogszabályzóra is, ugye? Hogy a smárolás ez egy komplet ördöglakat. Tehát, meg amíg anyád megfőzi a spagettit, te lereszeled a sajtot. Tehát így megvan a munkamegosztás. Most Aranyosi Péterrel beszélgettünk, neki nagyon kacska fogai vannak, és azt mondta, hogy föl akar rakni egy fogszabályzót. Hát mondom, apám, az úgy néz neki, mintha új korlátot kapna egy csiga lépcső. Tehát nem érdemes azon fáradni. Na, és még a téli sportokhoz annyi, néztem most a téli olimpiát, és ezek a bobos csávók nagyon kemények. Én attól rettegek, hogy ne adj Isten, ha egy ilyen téli olimpián lerobban a kocsim, és pont egy bob csapatot kérek meg, hogy tolják meg. Nem az lesz, amire te gondolsz, tudod, mi lesz, hogy így hármat löknek rajta, és ma az összes benül a hátsó ülésre. Tibika behozta ezt a pálinka dolgot, ebbe az a nagyon erős, múltkor bementem egy kocsmába, de vezettem, kocsival voltam, gondoltam, iszom gyümölcslevet, és kérdezi a pultos néni, hogy szevasz, öcsi, mit kérsz? Tudod, van ez a női Darth Vader hang.
1: Szevasz, öcsi, mit kell?
0: Hát mondom, 2 deci barackot. És olyan respektem lett rögtön. És már nyúlt a tömény után. Jó, mondom, nem, sima baracklevet.
1: Azt hittem.
0: Hát mondom, nem, hát meg is halnék.
1: Hát egyszer biztos.
0: És de volt olyan is, hogy kérdeztem, mondom, kérek pálinkát, azt mondja, miért, savasat vagy menteset? Pálinkát, mondom, a savas miből van? Szilvából. És a mentes? Ukrajnából. Mondom, és az mitől mentes? Hát többnyire az árjettől. Na, és hát a sportéletemre visszatérve, én 6 éve testépítek. De ilyen könnyű szerkezetes. Ez a kívülszálkás belül üreges. Nem, az van, gyenge vagyok, de szívós. Tehát, hogy ha verekszünk, nem biztos, hogy megvesz, de te elfáradsz. Nem, az a dühítő, hogy egyébként tényleg 6 éve gyúrok, és még 1 centivel nem lettem magasabb. Tehát ez nagyon, nagyon bosszan. Úgy történt, lefáradtam a terembe. Engem eleve meglepett, hogy ezeken a testépítő magazinokon milyen csávók vannak. Tudod, vannak ezek a body and fitness and isom and masculine. Ezeken a csávók kétfajta arcot vágnak. Ez az egyik, ez a... Jó, testem, csak fáj! A másik meg ez az egyszerre seg primitív, de nagyon arrogáns, ez a... Hallod, én már... tudok csinálni barlangrajzot. Meg amikor ilyen fitness macákkal fotózzák őket. És hogy a fotós hogyan instruálhatja vajon ezeket a fickókat, hogy te karcsi, van nálad lekvár? Vajon, mindjárt megnézem a hátizsákba. Ja, én is ismertem hátizsák. Vajon, akkor veszek le a polcról. Az nem nyílik! Annyira viccesek, mint tényleg beleléptem? Tényleg beleléptem. Na és hát első edzőtermi látogatásomon szembesültem azzal, hogy már nem olyan gyakorlatok vannak, mint nekünk gimiben, hogy indián szögdelés, törpejárás. Ilyenek, hogy nyújtott karral lehúzás. Hát én ezt legutoljára 18 évesen szombat esténként csináltam a faternak, hogy... Sluszkúcs forgalmi 5000, így. És oda mentem a personal trainer gyerekhez, Hát mondom, izmosodnék. Azt mondja, és mit szeretnéd, tömeget növelni, vagy szálkásítani? Hát mondom, milyen szálkásítás? Hemfémből vannak ezek a szarok? Miről beszélsz? Nem tudom, ti hogy hívjátok, én ilyen Brad Pittet szeretnék. És úgy átküldött a fodrászhoz. Mondom, lemegyek, jó lesz, az én ott rágyúrok. Ki volt írva, ajánlott edzőtermi viselet, rövid nadrág, póló. Hazamegyek, összepakolom a cuccot, öltözök át ott a terembe, akkor látom, a többieken van cipő is. Ami azért egy fontos handicap egy olyan helyen, ahol eleve mindenki 40 kilóval nagyobb nálam. Nem mondom, egy életem, egy halálom, kis zöld törcsimet a vállamra csapom, kis kekiszínű bermunámba szőrös tappancsam a slattyogok kifele. Erre egy megfordul mögöttem Shrek 1, Shrek 2, hogy
1: mi van, hogy nem már hobbitokat is beengednek?
0: Ez nagyon nagy hiba volt. Azért van egy határ, felszívtam magam. Így odamentem a fekvenyomópadhoz, és elüvöltöttem magam, hogy melyik büdös paraszt hagyta rajta azt a 140 kilót. Meglett a gyerek. Előbb az árnyék, aztán ő.
1: Mondta, hogy én voltam mér.
0: Hát mondom, semmi, csak kérdezem, mert ha már nem használod, akkor én lepakolok, és mára végeztem. De mondja, hogy majd ő segít, mennyit rakjunk rá. Mondom, 20 kilónál nem többet. De a Sunyi elhallgatta azt az infót, hogy plusz a Rod is 20 kiló. Tehát én ilyen gyanúkban befeküdtem 40 kiló alá, ő meg készen állt arra, hogy összeroppanó mellkasomról lekapja a ráomló tömeget. Na most, aki nyomott már fekve, az tudja, hogy az egyik ember így fekszik a Rúdnak, a másik meg hát... Tehát hogy is mondjam csak... Én a térdét sztereóba kaptam, és ahogy fölnéztem egy megrodgyant nadrágon keresztül... Stanley bácsi integetett felém. Én itt nem tudtam, hogy hányak vagy röhögjek, úgyhogy magamra dobtam. Még így leveszi rólam, na jó van, fog ez menni, István vagyok. Hát mondom, Rudinak már bemutatták, köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmet.
2: Köszönjük Kovács András Péternek a művészetét.
3: Lesz most pünkösd, nem sokára.
2: Lesz.
3: Lesz pünkös, de mi azt vetettük fel Bandibával, hogy tudományos hosszú hétvégét kéne tartani, ünnepeljük meg a tudományt ilyen pozitivista módon, mintha lezajlott volna a felvilágosodás. Annyi lenne, közvetíti a Duna TV, hogy reggel a legények almával dobják fejn a lányokat Newton emlékére, ezért pálinkát kapnak, majd áramot vezetnek a gumicsizmájukba, huncutul, felfújják az Einstein alakú ugrálóvárat, kirakják szalmabálából, hogy E egyenlő M-szer C négyzet. Meggyújtják, s a fényénél gravitációs kvantummechanikai népdalokat énekelnek a legények a jányoknak, s a jányok viszonozzák azt. Kételkedő szempárokat látok, így lesz. Edison és Newton, tehén szar az úton. Energia, tömeg, álmá, mint a cövek. Ha-ja-ja-ja-ja-ja! De V egyenlő S per T-vel. Megdobállak vadkörtével. S a lányok viszonozzák! Nagyon nehéz belépni saját magamhoz, így technikailag ez örök probléma a zenészeknél.
4: Fénysebesség, fénysebesség, a másnaposság népbetegség.
3: Most egy kis reklám következik, nem a YouTube nézőknek, hanem a... akik szinkronba követik a műsort, de ne menjenek messzire, vagy ha messzire mennek, akkor ne kapcsoljanak el, vagy ne jöjjenek vissza, és már maradjon ott örökre az RTL Klubon a csatorna, és utána tovább hömpölyög a humor folyam, és tovább pöfékel a vicc vulkán.
5: aki még hátra van, Feméri Péter, Velicai Balázs, és még több Vödőcs Tibor poén. Mindjárt jövünk.

Folytatódik a műsor. Még bennem maradt a siugróból, elindulnék más irányba, jó trambulinként. Új a kocsmárosunk. Ezt onnét lehet tudni, új az Abrosz. De ugyanazok hányják le, de új. Ez nagyon fontos, és kitalálta, hogy legyen süti is, ahol mindenki kisröccsöt iszik a késő bronzkor vége óta. Most van egy ilyen összeaszott krémes, amit még látott a Kádár a TSZ ebédlőbe. Most állnak a siugrók a süti vitrin mellett. Ugye van egy magyar gén, hogy aki már nem bír inni, az mindenkit még egy körre meg akar hívni. És ezek állnak siugróba a krémes mellett. Van egy ilyen Beavis and Butthead párosunk. Hallod, mit szügy mörögsz, bazzak, ne szügy mörögsz, mit szügy mörögsz, hallod, ne szügy mörögsz, mit szügy mörögsz, bazzak, hallod, ne szügy mörögsz, hang vagy, volume, bazzak, volume, vagy hallod, ne szügy mörögsz, bazzak, egyem egy krémes, mit tudom, a krémes még lemegy, nem vagy, mit tudom, hallod. Na, mit szügy mörögsz, bazzak, hallod. Egyem egy krémes, még lemegy, nem vagy, egyem egy krémes, bazzak, mit tudom, hallod, krémes még lemegy, nem vagy. Elnézést a vulgaritásokért, de hát nem Petrarca idézetek röpködnek. Majd ha az röpködik, akkor azt fogom idézni, ha legyen egy krémes, bazzak, akkor nem lehet tudni, hogy megüti vagy megöleli, még van egy ilyen kis. Hallod, te vele jobb haverom, kurvanyát, hallod, te vele jobb haverom, hallod, te vele jobb haverom, ezek. Egyem egy krémes, ne kostogassál, ne cinkelj, ne otogassál, fullom vagyok, offon, bazzak, ne érted, bazzak, fullom vagyok, bazzak. És így hajladoznak, mint a Jackson klipbe, így. Ne, az egyem egy krémes, mondd, nem bírom, bazzak, fullom vagyok, offon, nem érted, bazzak. Egy Istert, hallod? Holnap dolgozok, nem érted, bazzak, holnap dolgozok. Kis Isler, Emirom! Osztály kiránduláson volt, mikor a csávónak hánynia kellett, és hát regény technikailag hadd oldjam meg úgy, hogy nem magammal mesélem. Rossz volt a gyomra, és próbálták nyugtatni a lányokat, hát próbálj valami másra gondolni, mondjuk kakaó. Na de, hogy ott van a líra is, Katulusz, gyűlölök és szeretek, Ódia Támó, a Bévisz mondta a barátnőjének, hogy hallott szívem? Adj egy csokot, már lebaszok egyet, hol? És elérkezik az áróra, mikor lelassul az idő, mint Tarbél a filmjeibe. Indulnak haza a néptáncosok. Mert hogy minél kevesebb legyen a... Az a lényeg, hogy minél kevesebb tartozék legyen az embernél ilyenkor, hogy öngyújtó, kutya, gyerek, póráz, gyerek, várja, megyek, indulok. Így táncolnak. Múltkor mértük az utolsó vendéget, 43 perc alatt vette fel a kabátját, de abban volt néptánc, karate, kungfu, capoeira, tai chi, és a Matrix mind a négy része így egybe pörgetve. És az a... Hú, most majdnem villantottam. Sztárság útján elindulunk, és van egy pillanat, mikor rájött, hogy nem kabátba jött. Bemelegszik, nem az ő kabátja, minden zsebében egy barna Sofia, vagy tigris Sofi, puha Sofi, folytó. Jön a hörgő oratórium. Ilyenkor a maja ősnyelven beszélnek, nem kell belejönni. Mondom, hozzak egy pohár vizet. Csak a szövődmény lenne belőle. Most már talán. Sziaporiga ura. Mondom, hívjak mentőt, ügyeletet. Nem, ez a kibaszott vulkáni hamu. Következik második fellépőnk. Baló György magyar hangja, aki, hát most van a Balónak egy új műsor az M1-en. Mi a címe? Nem Trezor. Nem pénztár, kossza! Mi más lenne? Úgyhogy fogadják sok szeretettel Baló György magyar hangját, Belicai Balázs!

0: Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Hát nem tudom, hogy vannak én hetek ott a nyugtatókon élek. Én is megtudtam, hogy megszűnik a Mónika Show. Tudjuk, ez a Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával című történet. Jó, mert tudtunk belőle meríteni, ugye ez a... Nekem se könnyű, Mónika, nekem diagnózisom volt. 2 hétig voltam kórházba diagnózissal, utána vissza kellett járnom, kontrollal kezeltek, én terápiát szedtem 4 hétig. Voltak ezek az emberi drámák. Erika, hát itt a fiad, akit születése óta nem láttál, mit szólsz hozzá? Magasabbra számítottam? Meg hát a kedvencem? Mónika, ez a Jány össze-vissza beszél. Először azt mondta, hogy 2 hónapos terhes. 4 hét múlva már azzal jött, hogy 3 hónapos terhes. Hát hogy van ez? Beszél össze-vissza. Meg ez a... Dezső, te is te magad mondtad, hogy le akartad őt lőni?
1: Én ilyet nem akartam, én leszúrni akartam.
0: És mindig ez van, csak a konfliktus, feszültség. Lorán Barna ugye tud motorhangokat utánozni, ezt én is tudom, de politikus hangokon. Nézzünk már is egy tuning ladát, mondjuk Orbán Viktor hangján.
2: Redna, redna, redna, redna, redna, redna, redna, kedves barátaim, redna, redna, hő!
0: Egy Trabant Hiller István hangon. Wartburg Mikola István.
3: Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam.
0: Poszki fiát az hogy is van? Hutyutyú. Tessék, Poszki fiát Gyurcsány Ferenc. Hutyutyú, hutyutyú. Hutyutyú. Amire nem tudok rájönni, hogy a köztársasági elnök úr milyen autó lehet, tehát ez a... Valószínűleg egy barkasz. Nehezen induló traktor, Verebes István. És az utolsó, egy tuning lada Győzike hangján.
4: Hát de redna, redna!
0: Hát tényleg most már immár túl vagyunk egy újabb választáson, megint mentek ezek a közvéleménykutatások, mindig vannak rejtőzködő szavazók. Ön a Fideszre vagy az MSZP-re szavaz?
5: Nézd ez magán, úgy nem mondom meg. Hogyne, hogy lekomcsizzon, semmi köze hozzá.
0: Nem tudom, most megint elővettem ezeket a fideses paródiáimat, ugye van ez az Áder János, de már úgy beszélek, amikor kimondom, hogy Fidesz.
6: A Fidesz politikája, habala-habala, ismétlem, habala-habala,
0: Siófoki fellépésem után odajött hozzá egy bácsi, hogy nagyon tetszett neki ez az Áder János paródia, csak egy szót nem értett belőle. Az milyen volt, amikor első forduló este hirtelen meghosszabbították a kampánycsendet, és ilyen fekete-fehér igen-nem játék kezdődött. Vendégünk Kéri László politológus, kérem elemezze a helyzetet, de ne feledje, egy párt vagy politikus nevét sem mondhatja ki.
7: A Fidel Castro most nem indult ezen a választáson, de a Jobbik lábam nagyon fáj. Ami nagy meglepetés, hogy az LMP például kiesett a távirányítomba.
0: Szóval nem volt könnyű. Nemrég olvastam egy ilyen tréfásnak szánt álhírt, hogy Fekete Pákót megverték Pozsonyban, mert magyar. Azt is csak most tudtam meg, hogy Pákó egy ideig járt jogra. Milyen ügyész lett volna belőle?
8: Hülye kocsok, vádlod! Tiltakodom, Biló, tiltakodom!
0: Vagy ha mondjuk lett volna dr. Fekete Pákó ügyvédi iroda. Olcsóbb lett volna a cégér. 2 pöttye kevesebb. Ha már hírek, egy régi Szellő István paródiámat neten láttam, valaki összetette egy természetfilmmel, ezt meg is tudjuk mutatni, kérném a felvételt.
9: Szellő István szokott egyébként úgy híreket olvasni, mint akkor látna először. Így rácsodálkozik.
10: Túl van az életveszélyen az a szegedi férfi, akinek átment a fején a vonat.
0: Ari. Többen kérdezték, hogy nem félek, hogy Szellő István esetleg megsértődik. Azt tényleg nem szeretném, ha egy nap ezt hallanánk.
11: Legfrissebb híreink, súlyos baleset érte Beliszai Balást, akit ismeretlenek támadtak meg. Nem volt olcsó.
0: Szóval nem kéne. A másik... ezt a hírt először nem hittem el, de leellenőriztem, hivatalosan is be lett jelentve. Budapest rendezi a 2012-es meleg olimpiát. Azt hittem víz, de nem létezik, legutóbb Barcelonában volt. Ma azt nem értem, miért kell külön meleg olimpia, ha egyszer egyenjogért küzdünk. Jaj, elszóltam magam. Ha egyszer ők egyenjogért küzdenek, mert akkor lehetne külön könyvelők olimpiája, 60 évnél idősebb roma fülorgégészek nyári olimpiája. Meg egyáltalán milyen egy meleg olimpia? Gondolom a megnyitó kellően parádés, ahogy terrautó platókon vonulnak. Rózsaszín bohában a norvég birkózókat láthatjuk. Mögöttük flitteres egyentangában az ukrán olimpiai csapat integet. Vízilabdában most nem a lelátón lesz sikoltozás, hanem a medencében. Robi, passzolj már! Kemény Dénes helyett lágy Dénes. Az sem kétséges, hogy a kalapácsvetést a stadionon kívülről egy skinhead fogja nyerni. Meg nyilván lesznek számok, amik a heter olimpiáról lógnak át, tehát az a gyors gyaloglás, hogy összeszorított fenékkel menekülsz valaki elől. Maximum lesz a karjukon egy retikül, de amúgy ugyanaz. És hát mint minden számi gátfutás is, görög hagyományok szerint ruhátlanul. Nem ér, én nem is a lábammal vertem le. Nem tudom, birkózó szőnyeg fölött baldahin? Kerékpárfutam nyereg nélkül? Jó, érzem, túlfeszítettem a húrt. Lett volna még a rúdugrás, tehát rúdbaugrás, de azt már nem is mondom. 2012-ben minden kiderül. Mára köszönöm szépen.
12: Köszönjük szépen. Belicai Balást látták, hallották. Következő fellépünk a következő fellépő. Ilyenkor már így fogynak a konferenciébe vezetők, szóval ez már nem annyira kreatív. A következő fellépő. Következő fellépő Transzilvániából érkezett. Erdélyország! Na hát, most már későn kezdjük el felzárkóztatni a közönséget. Te volt az érettségiző, aki... Dracula, Tőkés László, na, ezek a... Erdélyország, bátoriak, na minden... Erdélyországi informatikus, tehát műszaki érdeklődésű ember. Nálunk van a Bandi bácsi, aki most beszállt az internetbe, mint Vágási Feri. Műszaki érdeklődésű emberként. Ő egy ilyen, hát állandóan szerel valamit, amper folyik az ereiben. Fázis szeruzába végződik a keze. És azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy vannak-e földön kívüliek meg csészealjak. Van-e hozzá kapcsolási rajz? Mert ő belenézne. Ő egyébként filozófusra és szavalóra issza magát, jön le a kocsmába, a mackó melegítő Szókratész, mindenkitől kérdez. Nagyon sok csaposlányt őrületbe kergetett már. Áj! Mi az idő, a Bandi bácsi záróra? Nem! Mi az idő, a tér negyedik dimenziója? És akkor páros lábba rúgják ki. Nem! Szerintem a történelem az egy nagy spirál. Minden újra megismétlődik. Tibikének még egy sört? A kocsma közepén, mint Jézus Urunk Rio de Janeiro fölött. Vett most egy Trabantot 3890 forintért, mert annyi benzin volt benne. Időgépé akarja átalakítani, hogy egyszerre két kocsmába tudjon inni fröccsöt, de ez még nem megy teljesen. S jött át hozzánk múltkor délelőtt az apostolok lován gyalog. És kérdezték tőle, hogy Bandibá, hogy nem Trabanttal? Hát tudod, siettem. Felhívtam tegnap este Felméri Pétert, hogy mégis miről fog beszélni, mit mondjak. Azt mondta, mindenféléről, és megpróbálom szellemesen összekötni. Ez fog most következni, de kitaláltam, hogy ilyen boxkonferenciéval fogom megoldani a dolgot. Felmérit azzal fogom, mert már fáradunk, vége van a műsornak, felébredjenek mindenki a tévé előtt. Alszol nézem, miért kapcsoltad ki? Alszol nézem, tehát ilyenkor ez van a tévék előtt. Tehát következik a transzilvániai cséplőgép, a humor Dracula, 10 fellépésből, 10 K.O. ebből 3 utalással, 2 iróniával és 5 szóviccel, Felméri Péter!

0: Köszönöm szépen. Már megérkeztem. Hát én nem vagyok ennyire nagyon, hogy is mondjam, ilyen fázisceruzás ember. Én túl vagyok azon. Tehát én informatikus vagyok. Egy lépéssel túlléptem. Tehát én már annyira informatikus, hogy a Rubik kockát is Photoshopba rakom ki. Tehát ez vagyok én. A nagybátyám is szereti a Rubik kockát, de úgy rakja ki, ahogy neki tetszik. Tehát így nem nagyon szereti az egyszínű felületeket, és így mindig másképp szereti. Hát így látom, nagyon nagy a hangulat itt, tehát tényleg így három kiváló humorista, és itt van még akkor Bödös Tibor is, tehát meg tudom érteni. Eljárok a Sziget Fesztiválra, nagyon-nagyon szeretem, amikor lehet ott vagyok, és hát ami engem meglepott leginkább, hogy rengeteg piercinges ember van. De ilyen minden például nem nagyon látom, itt sem látok piercinges embereket, hogy ezek hol vannak így a civil életben, nem tudom, hogy hibernálnak, vagy nem tudom, elteszik el télire. Mert tényleg van egy pár ember, hogy annyira teli van lőve, volt egy lány, annyi piercing volt a feje, hogy akármilyen érzemet fel lehetett vinni az arcára, hogy elektromágnessel. Csak így megnyol egyes gomb, mosolj. Vissza a lapálásba, és én nézem, hogy ezek, mi van ezekkel, minden nap életben tényleg kiveszik a piercingeket, és tárolják dobozba, azt jön a fesztivál, és előszedik, és így visszateszik. És a doboz alján marad még egy pár, hogy ez hol a faszba volt a tavaly. Nem baj, marad az utolsó próba, a levegő próba, az úgy működik, hogy így megszíják magad, és figyelik, hogy hol ereszt. Megvan. Mindent beteszik, de itt nem állok meg, mert hallod, figyelj, van még a láncom. A láncom jön a fülpiercingemtől, végig a arcpiercingemen, fel a orromba, le a orromba, nőttem, nézem, de tekerem. Végig megy a mellbimbomon, és megállok ördökömbe, és ha megrántod, összefosom magam. És utána jönnek a tetovás, azokat is fel kell nyomják ki magukra, hát ilyen fesztivál tetoválásért, tehát 7 napot tart, mert így a Pokémon rágóba előveszik, azt megnyolják, ott marad. És így vannak a nagyon durvák, hogy a sátán él, meg a hardcore, hogy a sátán halott, és a vicces, hogy a sátán mosogat, és mindenki azt tesz, amit akar, és volt egy rocker, teli volt tetovál, meg piercing, meg minden, oda szólt a barátnőjének, azt mondta, hogy figyelj ide, itt van 500 forint, ebből vegyél nekem 2 sört, egy doboz cigit, a maradékból pedig magadnak valami szépet. Nem tudom, hogy olott le. És a szigeten amúgy azt kell tudni, hogy már délben olyan részek az emberek, mint én akármikor. Tehát, hogy így nagyon. És így éjszaka láttam, hogy a sátoroknál ott állt egy lány meg egy fiú, de már így nem tudták, hol vannak. És a fiú így mutatta, hogy hol figyelj, húzd meg, ez nagyon jó le, húzd meg.
1: Nem húzom!
0: De kurva jó, hogy rögök, húzd meg.
1: Nem húzom, fingjál magadtól!
0: Az van, hogy azóta gondolkodok a magyarázaton, és most már kezdek rájönni, hogy biztos azért mondják angol az újnak, hogy finger, mert tudnak valamit, nem tudom. És hogyha már nyár, akkor hát én ezt az elején leszögezem, hogy szeretem az ajándékokat kapni, de létezik olyan a világon, hogy leggecibb ajándék, és ez nem más, mint a hűtőmágnes. Mert a hűtőmágnes arról szól, hogy emberek elmennek egy másik helyre, ott nagyon jól érzik magukat, és hoznak emlékbe egy hűtőmágnes olyan embernek, aki még nem járt ott. Hogy így, figyelj, voltunk Tájföldön 2 hetet, kulajéztük magunkat, itt van egy hűtőmágnes. Emlékezzél rá, érted? Tehát, hogy így, ezzel gyakorlatilag azt mondom a másik embernek, hogy én jobb vagyok, mint te. Mikor jutsz el oda hozzá, de ne viccelje már. Nézed ezt a képet, az tök jó lesz neked, és a hűtőmágnes az nem romlik el, tehát az felszed a hűtőre, és 20 év múlva is arra emlékezel, hogy a másik az. Én bezzeg gürcöltem júliusba, fasz, ne? Visszatérve rám, hát én szeretem az állatokat, otthon is rengeteg állatot tartok. Most ebben a periódusban a húsvéti nyúl a jellemző, mert igaz, hogy régen múlt már a húsvét, de a lakásban tartunk nyulat, és még mindig találunk ilyen nyuszi szarokat mindenfele. És ez azért van, mert nálunk így a húsvétnak így a fő vendége az a húsvéti nyúl, mert a húgom még hisz benne, mindegy. És akkor így hozza a nagybátyám egy ilyen nyulat kölcsönbe, egy kutatólaborban dolgozik, és ott nyulakon kísérleteznek. De nem kell félni, mert nem ilyen veszélyes nyúl, hogy ilyen nukleáris kutatóközpont, és felrobban a nyúl, vagy a szemével kiégett érte az abrosz, hanem csak ilyen nyugodt nyúl, ilyen egyszerűen halálos betegsége van beoltva. És ezért nincs nagyon feldobva az ünneptől. Tehát így... Lasszorom, de hagyja a tojás, nem feste meg, nem érdekel, nem tudom. És így tényleg letargja a teljesen, meg fog halni. És éppen ezért ott ül a 30x40-es doboz, mondjuk abban én is érezném jól magam, mert 20 centire van egymással a kajája, meg a szarja. És egyszer bólint mellé, hát a nyúl se szüveg, értem. Rólam azt kell tudni, hogy szemüveges gyerek voltam, de ilyen átlagosan szemüveges. Tehát se túl okos nem voltam, se nem vertek érte. Csak nem láttam, és akkor kellett a szemüveg. Na, de anyukám megtalálta a megoldást. Az volt, hogy interneten olvasta, fórumokon, hogy van ilyen lézeres operációs lehetőség, oda engem elvisznek, azt lézeret, megcsinálják, és hát én meg elmentem Melvitt, úgyhogy kicsit féltem, és amikor az orvosnő kezdte a PR reklámot, az nem nyugtatott meg, mert mondta, hogy ez nagyon biztonságos, mert lézer, meg robotok irányítják, mondom, hop, hop, hop, hop. Én láttam már a csillagok háborúját. Lézer meg robotok nem biztonságos, ezt szétlők egymást nem akarunk, de nagyon biztonságos, mert egy a 10 000-hez, hogy valami komplikáció legyen, és már több mint 9800 paciensünk volt, és semmi nem volt, eddig mondom, akkor hát még beférek. Nem egyből jött az operáció, mert bevittek egy ilyen kisebb terembe, és ott az volt, hát teszteket végeztek rajtam. Az egyik az volt, hogy mondták, olvasom a betűket a falról, lekapcsolták a villanyt, és elvették a szemüvegem. És én néztem, hogy milyen falról, tehát ne viccelj, tehát így, tényleg olyan rossz volt a szemem, hogy néha egy esténként fasztungélen mostan fogat. Így utólag jöttem rá, hogy nem habzott annyira, mindegy. Csak arra emlékszem, hogy bevittek valahova, lefektettek valamire, és már jöttek a droidok, és hát egy kicsit megvoltam ijedve, mert attól féltem, hogy uramisten, most melyik Terminátor kezeli a lézert meg, hogy milyen irányból lőnek, de szerencsére nem tartott sokat. Tehát ilyen 25 perc után megvoltam, és tényleg sikeres volt a műtét, tehát annyira, hogy visszamentem ilyen 2 hónapos ellenőrzésre, és kimutatták, hogy a látásom 150%-os lett. Nem tudom, hogy ti fel tudjátok ezt fogni, milyen érzés a másfél tökéletes látás, mint egy Isten meg egy félisten együtt. Tehát ez olyan jó a látásom, hogy átlátok a ruhákon. Nem látok át. De. Nem, sajnos nem látok át, mert amikor aláírtam a papírt, hogy akarom ezt az operációt, voltak ilyen opciók, hogy infralátás, röntgenlátás, ruhánátlátás, de amikor aláírtam, akkor még nem láttam, hogy vannak ilyen opciók, úgyhogy végül is nem írtam alá. Köszönöm szépen a figyelmet!
2: Köszönjük szépen! Ez volt a Bödöcs Show első adása. Egyszer. Köszönöm kollégáimnak, kolléga, mióta vagyok én kurva, Kovács András Péternek, Belicai Balázsnak és Felméri Péternek, hogy nem egyedül kellett a humor igájába belehajtanom a fejemet, hanem együtt húztuk a showbiznisz jármát. Egy hétig nem kell most tévét nézni, egy hét múlva 167 óra múlva újra a showdeltünk fog következni, addig menjenek sétálni, kocsmázni, csajozni és fiúzni. Köszönjük szépen!

0: résztvevők biztonságáról az Argus Security Kft. Gondoskodik. Már a mi munkatársaink és vendégeink is a teleött taxival utaznak.
1: Csináljunk ilyen ajánló mondatokat is, vagy majd később, Kristóf? Lehetne, hogy majd később, hogy Fos, Hajdú Péter, Pina, és akkor ezt majd meg lehet vágni bármilyen.
0: A vidéki íze receptújsággal a poénok is jó ízűek. A helyszínt biztosította a Symbol Budapest. A fiúk a gázruháit viselték.
1: Vagy azt lehetne, hogy keményen beszólt, ugye ezzel lesz tárrá válni, hogy keményen beszólt, Bödöcs. Kiszopjon le, vagy kinek mondjak bármit, vagy nem tudom, hogy lehetne. Az is megbaszhatja, és akkor ez tök jó lesz majd így ajánlónak, vagy villancsak, vagy mi legyen.
2: A déli part legszebb részén állunk. Ez az a hely, ahová a turisták ezrei özöllenek. A hullám sírt, hol egy tó süllyed el, népek veszik körül.
3: Havlik az aplazs és Rolfi kong...
4: Sokkó jednás nye plokinyám!
3: Ja, vagy kondil, Rolfi!
2: Kedves nézőink, bizonyára önök is értesültek a negatív tényekről, melyekről már egész dolgozó társadalmunk beszél. A Balaton ezen szakaszát annyira ellepte a szenny, hogy már komoly gondokat jelent. Elsőként a vízügyi hatóság illetékesét kérdeztük meg. Beszédes Levente, tudományos munkatárs. Önöknél milyen problémák vetődtek fel az üggyel kapcsolatban?
5: Képzem, a problémák azok fő vannak vetődve. Mint olyba. Mi a vízügyi hatóság és én? Én és a vízügyi hatóság, és rögtön térképre tudok mutatni magának, hogy itt milyen problémák merültek fel.
2: Elnézést, a televíziós kamera onnan veszi ott, úgyhogy oda legyen kedve. Egész ország látja önt.
5: Az egész ország lát?
2: Igen.
5: Tényleg? Sanyika, szavaztak itt meg? Jó maraság. Nem is kellett tényleg. Mit kirem találnak, az ember így csinál, azt lássák.
2: Lenne olyan kedves...
5: Ha
2: lenne olyan kedves, és rátérhetnénk probléma körünk a lényegét ábrázoló színfoltunkra.
5: Itt van a térkép, ugye a Balaton, itt van a térkép.
2: Igen.
5: Na, itt van a Balaton. Na most itt van egy partszakasz, nem tudom, hogy agyilag fogja, szóval érti. Igen. Meg. Itt van, van egy 40 méteres szakasz. Az ne azt nézd, az a vasútvonal, azt ne nézd, az nem mondja. Van egy 40 méteres szakasz, ugye? És utána ez a 40 méteres szakasz az a vízügyi hivatalhoz tartozik. Ez egyértelmű, nincs probléma. Agyilag fogta, nincs gond, jó. 14 méter törés van utána, az már nem a vízügyi hivatalhoz tartozik. Na most itt jön az érdekesség, hogy én minek takarítsak le 40 méter koszt, amikor 14 méter nem lát, úgyis koszos már, érted? Most nem tudom, hogy fölfogja. Így van, 14-40 méter.
2: Valójában ez a sáv ábrázolja.
5: Az egy fenyőfasz, hagyja békén, az nem mondja. Na most elmondom, miről van szó.
2: Valójában a...
6: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Magyar Rózsa vagyok. Szívemből ajánlom önöknek a Merci Rádiót, ahol 100%-os magyar zenét hallhatnak.

0: www.merciradio.hu.
1: Ma este a klubban Kőhalmi Zoltán, Aranyosi Béke és Szőlősi Csák Gergely. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kis Ádám. Jó szórakozást!

0: Köszönjük szépen, hogy újra itt vagytok velünk. A múltkor beszólt nekünk az ORTT, hogy látható volt a felirat, úgyhogy most kérném meg őket, hogy ezt olvassák el, hogy ide mi van rám írva. Megbeszéltük, hogy nevetni fogunk, megbeszéltük. Köszöntök minden egyes és minden kettes tévénézőt. Szia Pista, mert Pista sofőrünk most először lát majd Sóder Klubot hétfőn, mondtam, külön köszöntöm. Nekem van egy debreceni haverom, aki nyomja a tét, té, így beszél. Torta tartó. Torta tartó, így beszél. És hát mondjuk lehet, hogy geri vagyok, de mindig azt mondatom vele, hogy tedd a tévé tetejére a távirányító. Van az újja, azt még nem mertem ráküldeni a tetetetőnkre a tabban tartó tetőt. Tetető! Valószínűleg felkötné magát, csak így te, beleha. Járunk fellépni, erről mesélnék, hát vannak rajongóink. Most már bármely járok az országban, ugye a legelején mindig bemondtuk, hogy ha szeretnétek velünk élőben találkozni, állítsatok meg minket az utcán. Ne állítsatok meg! Meg ne próbáljátok meg, hát nem tudok végigmenni az utcán, hát ezek olyan, ilyen spontán kisáram simogatók így létrejönnek, érted? Öt ember így kölé már, és hát ez a izé. Na most vannak a lányok, ugye kezdjük ott, a rajongónak két típusa van, fiú, lány. A lányok azok minden körülmények között fényképet szeretnének ivive, de nem is köszön, csak így mellé már, hello! Psst. Hello! Szia vagy valami, ilyesmi. Vannak a fiúkból azok a kedvenc rajongóim, akik részek fiúk, azt csinálják, hogy odajönnek, és így egyszerűen tudod a fülembe. Hallod, bázzeg,
1: beszálltunk, beugyoztunk,
0: így. És várjál közben, a nyakamat nyomkodja.
1: Hallod, bázzeg, hallod. Fú, geci, hallod.
0: Ez egy 40 percig csinálja, iráig zavart. Na de mostantól olyan szintre fejlesztettem képességeimet, hogy már nem is hallom, amit mond, csak így élvezem, ez az. Gyere lejjebb, cimbora, azaz. Hallom, gyere. Gyere, csináld, ne hagyd abba. Múltkor megyek a kocsimmal, hallgatom a Punani Masszívot. Ki ismeri a Punani Masszívot? Semmi. Igen, nagyon jó. Egy nagyon jó kis zenekar, hallgasson mindenki Punani Masszívot, amúgy ilyen értelmiségi rapperek. Nekem anyukám rapper minden vasárnap délbe. Ilyen szedjél, vegyél, egyél, szedjél, vegyél. Szedjél, vegyél, szedjél, vegyél. Várjál, refrén. Ez a húsleves előtti intro anyámtól. Szedjél, vegyél, egyél, szedjél, vegyél. Másodiknál ráteszi a refrént. Szedjetek, vegyetek, egyetek, szedjetek, vegyetek. Ott már többes számba megy. Jó, muter. Tigidi töltött káposzta van. Anya, én nem kérek, de kérsz. Pff. Úgyhogy így élünk mi. Megyek a kocsimmal, hallgatom a Punani Masszívot. Jelzőlámpa. Hát én rózsaszínnek láttam, és átsusszantam. Na, nézek a visszapillantóba, éberék szirénáznak veszettül. No, mondom, lehúzódok, csak igyekezzetek. Így megyek le már, a járdán így állok, menjetek már. Ezek ott szirénáznak mögöttem. Ú, shit, hát ezek engem kergetnek. Kiszállok. Azt mondja a rendőr, fiatalember, ugye tudja, hogy miért állítottuk meg? Mondom, biztos úr, ez csúsztatás. Nem maga állított meg, magamtól álltam meg. Szabad akaratomból nyomtam be a féket, tehát itt ilyen semmilyen üldözéses jelenet nem volt, tehát ne halucináljunk itt a Dózsa György út szélén. Hát itt jött egy 12 perces stand-up részemről. Hát mondjuk ki, ingyen léptem fel a Dózsa György út szélén, de annyira jó lehettem basszus, hogy a 13. percben derült ki, hogy én fizetek ezért az egészért. Hogy itt felléphettem, érted? Na hát egy deák igazolvány, szolidan így. Hagyok időt. Deák igazolvány, 20 ezer forint. Összehajtogattam, így átadtam, a rendőr elvette, rám nézett. Mondtam, hogy hangosan röhögjél, ha beakadtál. Odaért? Jó, rendőr vagy? Hát csak vicceltem. Elteszi a rendőr, rám néz, azt mondja, na most mit csináljak magával? Most? Most fizettem, hát mire számít? Mire számít még biztos úr? Táncolunk egyet? Végül is azzal engedtem el őket, hogy bármit csak ne azt, amit Jeanette-tel. Köszönöm szépen. Első fellépünket fogadjuk nagyon nagy tapsztrumival, Kőhalmi Zoltán.

Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit végtelen szeretettel. Mondták, külön kérték, hogy legyek aktuális, mert ha nem leszel aktuális, akkor RTL-es kommandósok rúgják rád az ajtót, és Kolozsi Péternek öltözve, és gyerekek sírva nézik, apát viszik el bilincsbe, hogy nem volt aktuális apa, ez a baj. De az a lényeg, hogy mondták, hogy aktuális legyek, úgyhogy elmesélem, hogy tavaly nyáron voltam Pekingben. Talán tudják, hogy a Kossuth Rádió vezetősége úgy gondolta, hogy egy humoristák is kell az olimpiáról tudósítani. Őt Kovács András Péternek hívják. Én saját pénzem voltam, ki nem számít. Semmi különbség tulajdonképpen. Tehát őt kiküldék, én meg kifizettem, de most egy ilyen... Egy külön agykontroll tanfolyama próbál meg elfelejteni, hogy mennyi pénzbe kerül. Már csak a nullákra emlékszem, na most... Hát még az olimpia előtt voltam kint, de még mindig tudok olyat böfögni, van benne tofu. Nagyon komoly ott az ételkultúra, tehát, hogy nagyon finomakat ettem, a csigát nem tudtam megenni egyedül, én nem is tudtam, hogy esznek csigát. Tehát, hogy ugye a kínaiakat azért nem hívjuk csigazabálóknak, mert őket már annyi minden másért is utáljuk, és... Azóta a csigát látok, csak úgy magába, akkor is rosszul vagyok. Tehát, hogy úgy senki nem érti, hogy ott az esőben miért okádik az a fickó ott magába. Az vagyok én. Na most mondják, hogy mindenki doppingolt az olimpián. Én ezt hagynám, hogy mindenki doppingoljon, csak kellene olyan, mint a Forma 1-ben, hogy konstruktőrök bajnoksága. Hogy ilyen fehér köpenyes vegyészek integetnek a dobogóra, hogy én sikerem, én voltam. Kéne mérni ilyet, hogy leggyorsabb vércsere, vagy valószínűleg ilyeneket csinál. Na most, hát ott én kint főleg kínaiakkal találkoztam, és így mondják, hogy a kínaiak egyformák lennének, de ez nem igaz, mert van három típus is. Férfi, nő, gyerek. De ez nem igaz. Nem igaz, mert a nő meg a gyerek az ugyanaz. Ez egy ilyen pedofil paradicsom büntetlenül tulajdonképpen, csak úgy olyan rosszul esik így aktus után megtudni, hogy te 79 éves vagy, hát nem ezt ígérted. De ez igazából csak bennünk ér így, tehát hogy mondjuk nézzük a filmeket, nem tudjuk egymástól megkülönböztetni a szereplőket, csak nem tudom, hogy a kínaiak is így vannak a fehér emberekkel, hogy így néznek egy Bud Spencer, Terence Hill filmet, nem tudják melyik, azért az gáz, és akkor még nem beszéltem a Nincs 2-4 nélkülről, ami ilyen rébusz már, hogy ez már melyik is, nem ez volt az előbb, nem? És mondjuk a hétmesterlövész meg a piszkos 12 az nézhetetlen. Szóval egy fickó lövöldözik, mi ebben a 12, nem tudom? Jó, hát az a lényeg, mi egy barátnőnket költöztettük haza és látogattuk meg, Encit. Ő 2 évig élt kint, Enikő egyébként csak 2 évig kint élt, azért van ilyen kínai neve, hogy Enci. Ő a Pekingi Egyetemen tanított kínaiakat magyarra. Vannak ilyen őrültek, akik a világ két legnehezebb nyelvét egyszerre szeretnék beszélni, és... Ki is vannak osztva a hallgatók között magyar nevek? Hát az mondjuk így a legviccesebb, még odajön egy kínai ember, hogy Béla vagyok. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy próbáljak. Én tényleg, ha még pénzbe kerül, akkor is próbáljuk meg, hogy Béla vagyok. Meg hát így nem túl modern nevek vannak, tehát úgy megtudták, hogy a Matild az gáz. Cserélgetik. Én nem leszek Matild többet. Múlt héten is végig én voltam Matild, és ráadásul nem is vagyok lány. Ezt csinálják, mert most hát Enci úgy érezte, hogy amit így tárgyakat felhalmozott 2 év alatt ilyen integető macska szerencsét hoz, meg faliképek, azt, hogy egy ilyen gurulós bőröndbe fogja hazavonszolni maga után. Kint vásárolt 1200 forintért egy gucci bőröndöt. Mert ott a kínaiak maguknak ilyenkel nem foglalkoznak, hogy Giucci meg Gucci, az Gucci kész fogad, de? Így néz ki, hát kínai. Mondjuk ott nincs meglepetés, minden kínai, na most így... Azt így húzta maga után, és az így a kerekei nagy részét a nap alatt ledobta magáról, és hát mint így az R2-D2 a Csillagok háborújában így közlekedett, a sziklás terepre jut, és látta olyan kínai embert a repülőtére, annak már nem az, hogy kereke nem volt a táskának, hanem még fogója se, tehát csak egy ilyen csonkon vonszolt maga után egy tetemet. Az egy 2 napos Gucci bőrönd volt valószínűleg.
De nem érte meg a reggelt valószínűleg. Na most hát kérdezték ott tőlem, hogy én Budapesten lakom-e, hát mondtam, sajnos, mert nekem nagy város. Mondott Pekingbe. Mint hogyha itt mondanád azt, hogy azért úgy Máté Szalkán már olyan zavaróan nagy a pörgés, azt már nem lehet elviselni. Jönnek, mennek az autók borrasztó, és hát én meg egy kisvárosból származom, hát Máté Szalkán már olyan zavaróan nagy a pörgés, azt már nem lehet elviselni.